Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni. Na nekik főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozok, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri, és sőt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine itt a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépőn készített, akkor 10-én kell minket hívni, mondani a rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-Paton, Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a rádió egyen. Oh, wow.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszakát!

hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joe Corey is, hazaiak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig egy sírán is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Indult tele a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Szemfelttel és a Swiss Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Excentristó Tabigír is, meg az összes Rádió 1 DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszakát, ők a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig Featless-szel és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést vég.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Varietynek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon. Hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el. De a Radio 1.1 egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a Rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a Rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy. Ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnya, a május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is My Husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy, de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor 4:30-kor kell egy kis extra lendület, és hozom is Ricky Poveri, Sara Perketi Ámó a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Radarton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújultak a város játszóterei, lehűlés és további csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. A múlt hónap végére Eger 13 játszóterére telepített az önkormányzat, 20 darab új játszótéri eszközt és új ütéscsillapító gumiburkolatok is épültek 7 játszótéri eszköz alatt. Ezen kívül további 4 helyen már a használatban lévő játékeszközök felújítása is megtörtént, így a Rákóczi, a Vallon és az Egészségház utcákban, valamint a Végvári Vitézek terén. Az új eszközök beszerzése, telepítése és a felújítási munkálatok is önkormányzati forrásból valósultak meg. Befejeződött az Egri bölcsődei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az dolgozók számára. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljutatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegennyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang- és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nem alszanak jól a magyarok, 10-ből 6-an legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik. A többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak. Ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal többé súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van, a Pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsik délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsik Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsik, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a letyületmi gó, amit indítok, itt a Rádió 1-en.
1: Did I give you way too much?

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután a délutáni Roadshow állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis. Én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: csattottad?
1: Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
1: protézis? Na várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórnál wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
3: De várj, itt a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
1: nem,
3: vagy kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fog
3: protézis. Ez fog protézis.
1: A láb protézisod, azt értem.
3: Ugye, azok valami, tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
2: de akkor
1: az
2: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
3: Igen, szkúter leszor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Az, vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
3: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek húj van, akkor nem harap.
2: Igen.
1: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek mindegy.
1: Jó, ezt nem folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
3: igen?
1: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
3: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezz káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
3: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha, protézis lesz.
3: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert, az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tovább lesz az, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy figyelj, ráharapsz egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
2: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az, amit betáplálod, tudod, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
3: igen, amit benne, lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha, vagy bármit.
3: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De hogy
3: jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudom beszélni. Ne igen, jöjjön igen, ki a szag.
2: Igen, okos, igen, igen,
3: az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Bárcsak az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De néz rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este ők
3: ugye akkor ki... azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsorodra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
3: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, igen, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejtett kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
3: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
3: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
3: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a lehelpiac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
3: hogy papa
2: fogsor.
3: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. Küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? Élesre, így izé.
3: És harapó funkció lesz,
2: és vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
3: Erős orálnál pedig vibrálása van.
1: Tehát egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
3: Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
3: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
3: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
3: Igen, de zseniális.
1: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel mos?
3: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
3: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
3: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
3: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
1: Kiszáradsz.
3: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fi, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
3: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod állítani.
2: Attól függ, milyen környéken sétálsz.
3: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy a szigyék, hogy sok pénzed van.
3: Igen,
2: ott
3: kikapják a szádból. Igen.
2: Rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
3: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
3: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este 6 után.
3: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
3: Beszélni tudsz, de hányásnál,
2: hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
3: Igen.
2: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
3: Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És milyen akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
3: Ú, de jó. Tökéletes. Jó. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta

0: üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
0: Zseniális. Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
0: Hogy mi köszönjük se tudjanak
1: egymásra.
2: Nem tudjanak
1: beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négy kus.
0: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon
1: horkolás,
0: nagy jövő van ebben.
1: Gátló funkció.
0: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
0: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
0: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
0: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz, valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom,
2: igen,
0: mennyi a mér alkoholszinten.
2: Ugye magán a amikor, milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja.
2: Igen.
0: Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: Ez nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
1: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: akkor hogyha belehet állítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
0: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás. Igen, gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
0: És csak behozod köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
0: Júj!
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak komám, hát mi van már veled?
1: A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
0: Ne szól azon.
2: Nem
0: kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belönt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
1: beépített vacogás, ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívül

0: Üli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Jayco. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rejtett kamerát találtak a Wignerben, a májusi eső aranyat ér, térségünkben számíthatunk további csapadékra. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljuttatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálására. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárás. Szemben. Nemzetközi művészeti különlegesség érkezett Egerbe, 7 kortárs szerb alkotó munkáiból nyílt kiállítás az Uránia mozi épületében működő ifi.dio art galériában. A 7 szerb pecsét című tárlat május 8 és június 3-a között várja az érdeklődőket, és nem csak illusztrációkat és grafikákat mutat be, hanem olyan kulturális hidat is épít, amely Eger és Belgrád művészeti életét kapcsolja össze, írja a Heol. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyoztató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Minden két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit,
1: hát ott az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az hogy volt, hogy a ajándékot... Az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek. Igen. Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetés kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sose beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak lamantinos cuccokat vett az apjának. De olyan szinteken, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat, már az alsógatyája is lamantinos, már a söralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit Eszter is elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de erősöd, hát de nagyon kedvencem a lamantin. Igen. Mennyire szeretem
3: ezért
1: én a lamantin.
3: Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyereknek onnantól az öröki, ezt akarta az apjára, hogy ilyen boldog legyen.
1: És azt mondta, és bevallott, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra, te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez most betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
1: Most jön a cuki része, figyelj!
3: Egy élő lamantin.
1: Nem, figyelj, egy cuki sztori, nagyon kedves.
2: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
3: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
1: Fita, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
2: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már ki... Ezzel a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát
1: igen.
2: Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen. Jaj. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék. És
3: apád
1: hogy,
3: egész és életében erre várt.
1: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantin. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
3: És majd a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam,
1: Igen,
2: nem szar, de nem lehet kiszállni.
1: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantinúszás, lesz szarja a lamantinokat, egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer
4: ez lesz még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
2: Azt, hogy átoperálnak Lamantinnál. Vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurrább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy Lamantint, az apám emlékéül.
4: Nem, apámmal közösen megyünk tetkot csináltatni.
2: Nem, nekem az jobban fenni, hogy a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
4: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek, ő most már gyűlöli a Lamantint.
1: Valószínűleg
4: a faternám átfordult.
1: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen Lamantinos cuccot ad, és azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal, a Lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És fönntartanak, vagy hát az apa meg fönntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
2: De
1: nem?
2: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
4: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántott, tehát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
2: Ezek a te bírna gyerekeid, ez egy ilyen csodálatos dolgokat
4: csinálják. Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
2: Én úgy ezt mondtad a süteményemre.
1: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
4: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
1: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Szerint. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ezért fenntartasz bizonyos hazugságokat. De mondjuk egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizurára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartod? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
4: Milyen ügyesen focizol kicsit?
1: Hazudsz egy képességet, és fenntartod, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focisták mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a parton arról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, a persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
2: De már most jönnek, nagyon jók vannak. Egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
1: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
2: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
1: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok. Nem mondod
4: nem
1: le?
4: Gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyet.
1: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazudsz.
2: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességben egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
4: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
1: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
4: Most ott adott. Az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
1: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, azt hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
4: te nem tudsz énekelni,
1: hogy nem
4: kicsim.
1: Tudsz énekelni, hogy nem szerintem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahol menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
2: A kirek hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
1: Nem, szerintem, ahogy ez a pasi ez leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbeesett. Hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve a manti.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggő.
1: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. Ez a mi szüleim megmondták, nem? Szülők, nagyszülők, ott elmondták. Félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. És akkor tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
4: Nem mondták meg nekünk se, nem?
1: Szerintem vagy simán. Egy kicsit szerintem rá, az a generáció simán. Szóltak?
2: Nem, én nem hiszem rá, hogy anyám még dolgoztak ki a kertben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laskatiszta, hogy nem jön fel a tetejére.
4: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, és ott kanalázták, nagyon finom.
4: Na, és eljátszották, hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
4: Laskás magival.
1: Hát igen, konkrétan a írják sokkal, hogy az X-faktor, meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
4: Hát nem lenne jelentkező.
1: Botthangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges vagy, mint a nap, úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
1: Minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzéseket az arcomon megennem, megdicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
1: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macskapis izzaga.
1: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab
2: kurszalapom. Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
1: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter
4: rajzpapír. A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
1: Igen, de a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor be. De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában de jó a döntés. Vele, ez egy jó döntés.
2: Nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
1: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: igazán... Én ezt mindig mondom. Olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni. Jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
1: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát, ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azt érasztott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
4: De látod, itt a másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim, és egyszer világbajnok leszel karatéból.
1: Azt nem kell hozzátenni. Csak az, hogy jó volt az edzés, igen. Na, menjünk. Jó tetszett? Jól érezted magad?
4: Azt járul el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
1: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták 2 rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
4: hogy addigra meg már... 30 évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, akkor igen.
1: Tehát, hogy 25 éves a gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
1: Látod. De ez hát szuki. De ez kedves. Ez
2: becsül meg a mamát, mielőtt ráborul a pergola.
1: Igen. Tudod, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja az ilyen. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencék olyan országban?
4: Igen, igen.
1: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit. Példakép.
1: Erik az angolán?
2: Abszolút.
1: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szeretem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám újjelettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta az süti, ha megyek.
4: Utálom,
2: mint a szar. És amúgy ez
1: annyira...
2: Nem mondod meg. Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, a szarolt puliszkát.
1: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem ugye, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
1: Aha,
2: és,
1: nem
2: és,
1: is.
2: És egy nagy mosoly az arcán kanalaszt, hogy ez a gyermekkorom
1: ízett. Ugye milyen finomat főztem.
4: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
4: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
1: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
4: Szemét vagy.
1: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, most... hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
4: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van anyám házi kovászos kenyerét, még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
1: Na most kezdődött.
4: Van ilyen szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szara kenyér, ne!
1: Szara kenyér, ne hozd, de hozom.
4: Tessék.
1: De nekem ki van mondva? De szara kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez teljesen. Teljesen.
2: Egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni otthon, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét.
1: A kenyérsütőgépe 900-ig egyszer használatos.
2: Igen, igen. És hogy ilyen igen. Brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
4: szép tégla.
1: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból tehetetek már jó ízűt?
1: Nem, soha.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
1: nagyon innováció. Bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépek 90%-ának ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lett vezetve, megváltozik az életünk. Adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
4: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a ízik különböző igen. Dolgokat, mert ez reggelre friss kenyer lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen, hú.
4: Létezhetetlen héja volt, emlékszel?
2: Igen.
4: A héjára?
2: Igen, nem is értem az egészet, aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
1: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
1: De ez kegyes.
2: Ez kegyes.
1: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
1: Ez a nem mondod el.
2: Nem tudom.
1: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen, viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
1: És nem fogom elengedni.
4: Már sajnálom a gyereked.
1: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogod sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
4: Hozzá kérdezni, ilyen hülye közelében.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
1: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem mész sehova, világ veszélyes. A világ veszélyes, sehova nem mész.
2: Na,
1: az
2: jó.
1: Igen, de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
4: Olyan 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
1: Nekem bármilyen egészségügyi problémát, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz, érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról.
1: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
2: Hát akár keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem anyámnak róla.
1: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív.
1: Nem, szerintem sokan vannak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
4: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ezt gondolta.
1: Ez jó nyomorult.
4: Kirúgták a csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home office...
4: Egy évig, mire kapott egy új melót.
1: Egy és közben... évig nem mondtál a feleségének, nem. Hogy kirúgtak
2: amúgy
1: kicsit.
2: Amúgy életeivel volt szerintem.
1: Szervénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokban járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
4: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
1: De ez egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
4: Hát egy szar önértékelés először is, ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
1: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban kirúgnak, tényleg egy senki lesz.
4: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem tudjuk, hogy nem vagy egy senki?
1: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát ezért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővézik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
3: Csak pattingatod a gépet.
1: És nyomod, igen.
2: Hagyjál, hagyjál! Ennyi az egész, és kész, hogy...
1: Az, hogy azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
1: És tényleg egy here.
2: Tényleg
1: egy hülye egyébként, igen.
2: Lehet probléma.
1: Igen. Egyszer kirúgtak a munkahelyemről, munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig, észrevegyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekén, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak, és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai korszerűsítés az Esterlánc tagóvodában. Ma csak 15-22 fok közötti értékeket mérhetünk, szükség lesz az esernyőkre. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Befejeződött az Egri bölcsödei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Esterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszály időjárással szemben. A vágatlan szemlélet tehát nem elhanyagoltságot jelent, hanem tudatos ökológiai döntést, mely a beporzók védelmét és a városi mikroklíma javítását is szolgálja. Új társadalmi felzárkózást segítő program indul az Egri tankerületi központban, amelynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint az iskolák működésének támogatása. A tankerület közleménye szerint a program keretében 5 alacsony iskolai végzettségű nő kap lehetőséget arra, hogy a nevelés segítő asszisztensként helyezkedjen el a tankerület több intézményében. A résztvevők összesen 16 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, ezt pedig további 8 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követi. A program nem csak munkalehetőséget biztosít számukra, hanem képzéssel és folyamatos szakmai támogatással is segíti beilleszkedésüket. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz szó.
2: Na, jó, férfiak alvása várják.
1: Tudományos statisztikáról van szó, tehát lekutatták.
2: Pukizunk, beszélünk.
1: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
2: Megint milyen nyomorultak leszünk.
3: Megint mi
2: leszünk a nyomorultak.
3: Nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
1: A mi kontunkra alusztok.
3: De miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon igen, mindenki jót.
1: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy legfőbb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, meg szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvás ritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
2: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
1: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek. És ez kényelmet és biztonságot nyújt egy nőnek.
3: Mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
1: Hát ez valószínűleg együtt van az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérúgás kompozíciójában. Nincs ilyen?
2: Azért ez milyen nyomorult. Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
1: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
3: Nem hazudok.
2: Fütyülsz és hazudsz.
1: Én elmentem veled Pilsenbe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
3: Mit láttál?
1: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta szemét,
3: ez nem igaz, aljasrágalom, végigbeszéltük az utat.
1: Ülve horkoltál, Feri.
3: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé,
1: jó, most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresen a telefonomból a videós dokumentumokat.
2: Van, fölvetted a játék.
3: De rohadék vagy! Szemét, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként igen, meg igen, az van, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
1: Nálunk is
3: nem csak kutyával.
2: Tehát ő jobban alszik macskával.
3: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
2: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
3: Igen. De megint.
2: Két és fél évek lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát nem. Igen, na, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
3: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
1: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
2: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt hogy nőről olvasnád.
1: Érted? Én szeretem ezt a szituális megközelítést.
2: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk, és hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
1: Te szar ez, Feri, hallod? Hát,
3: érted, hogy bennünket neveztek kemény szívű, ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
1: ki
3: hogy...
1: Ki nevezett téged szálkás izének?
3: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
2: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, egy macskával. Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
1: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
2: mit csinál?
1: Tudod, azt csinálja, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegőbe, és tovább az,
2: és köszönöm.
1: Figyelj, akkor összejöttél.
2: A
1: hetedik kerületben laktunk először közös albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartan az ágy mellett. És mondta neki, hogy Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz éjszak, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
2: Tényleg boxol?
1: Van, de nagyon random, nem lehet, de van, hogy 6 hetente, csak így
3: és van hozzá mozdulat is?
1: Van, de csak így beszokott egy kézzel ütni kétszer
2: levegőben. De közben alszik?
1: Alszik. Zseniális. De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
2: Ezekben értem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezekben értem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt ti csak ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi. A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere? A férje. érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer mond, kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
1: Bizony,
2: mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
3: Vergődik? A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszik, tudod, így megy körbe, helyen.
2: De jaj, a golyóit vagyok mi is.
3: Na.
1: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg 4 fokhagymát lefekvés előtt.
3: A kutya is fingik.
1: Érzi magát.
3: Na,
1: igen.
3: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
1: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsolom a lámpát, macskával a macska azonnal
2: megfeludik. Te is a macskával alszol?
1: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
2: Csak az előbb szobában, ott van, a lakásban ott van, csak a másik szobában.
1: Az van, hogy ugye, ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert ilyenkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásban szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
2: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, mújtózkodik.
1: Manci, nem csinálja.
2: Semmi.
3: Ez ahogy lefeküdt.
2: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
3: Hát azért köszönjük.
2: Ez köszi.
1: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy az, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák, meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
2: Ja, mert köpi ki ezt a szőrt, nem?
1: Tudod, hajnakett, és ez csak a...
2: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát meg a Péter a levegőbe boxol.
3: Szőrrel.
1: Igen, igen. Az a legrapidabb ébresztő óra.
2: Igen. Férjem éjjel hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni? Figyelj, most meg fogja kínálni ők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni?
1: Ugye én múltkor azért lettem érdekes, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobában
2: aludott. De mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarok.
1: De mit sóhajtozik éjszaka?
2: Hát mi lehetek ketten? Hát nagyon durvák, nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
3: Megbököd?
2: Nem, magától rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
1: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetemben próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egy másodikat.
2: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
1: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
2: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is kivan egy kicsit.
1: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
2: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Hogy mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsúszott puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az ez milyen?
3: Ez, nekem ezt tetszik.
2: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
3: Hát így jártunk, együtt érünk.
1: De ugye nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
3: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
2: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeljénket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálnak.
1: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy, így, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
2: Balázs, állítólag,
3: jól vagy, ez még.
2: Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
1: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
2: Lehet, hogy csak egy...
1: Ezt a kettesért!
2: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
1: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
2: Az más. Az más.
1: Vesérugás, sarkazás.
2: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni, Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
3: Azt is.
2: Az én expárom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
1: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó. Éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
2: Szabályosan röhög álmában. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
3: Hát azért éjhajnak valaki nevet. Ezt így alvás közben meghallod. Azért...
2: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
1: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
2: Hát megörült.
1: Hát, hell, Isten. Az óriási.
2: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit rágják, kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
1: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
3: Igen, hát nem is értem, hogy a feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
2: Én férjem régebben rengetegre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra keltem, nyitja az ablakot, és mászik ki erkély volt alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszottok jobban macskával vagy kutyával?
1: No. Részben.
2: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevettek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek
3: nem
2: és alszanak?
3: Nem horkoltok? Nem fingotok?
2: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
1: Nálamból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
2: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
1: Nem tudom, egyszer, nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, hogy el nem ájulok, és elájultam, akkor macska rám fekszik, és akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az anyám, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
2: Na igen.
1: Nekem is vannak ilyen toxikus dolgok, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldal, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem. De azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, hogy ezért egy a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor úgy azt, és plusz a macska.
3: De a második takarót azt a Péter
1: az nem, le. A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalra, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
3: De ki van.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: rádió egy születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi vagy slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
1: One. Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus decembertől már fogadja pácienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
12: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban. Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség rendezvúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az Egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
13: Most érdemes cseri autót venni a Bartánál. Óriási egyedi kedvezmények 10 héten át, és mellé pompás 1% THMS finanszírozás. Részletekért érdemes

0: Érdeklődjön személyesen márkakereskedésünkben. Cseri Barta, Eger, Kistályai út 133.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most. gyöngyösmr.hu.
0: Egy jó beszélgetés és egy finom kávé. Café Frey Egerbelváros.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújultak a város játszóterei, lehűlés és további csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. A múlt hónap végére Eger 13 játszóterére telepített az önkormányzat, 20 darab új játszótéri eszközt és új ütéscsillapító gumiburkolatok is épültek 7 játszótéri eszköz alatt. Ezen kívül további 4 helyen már a használatban lévő játékeszközök felújítása is megtörtént, így a Rákóczi, a Vallon és az Egészségház utcákban, valamint a Végvári Vitézek terén. Az új eszközök beszerzése, telepítése és a felújítási munkálatok is önkormányzati forrásból valósultak meg. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljuttatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang- és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Befejeződött az EGRI bölcsődei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben,

0: Balázsék!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
3: Hello, hello!
2: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
4: Ez volt az első sok terápiám része. Igen.
3: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
2: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
4: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
2: Tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsiba vagyunk.
5: Forró ölelések.
2: Gyerekek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
3: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
2: Tényleg.
3: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr?
2: Ez a beszéd.
3: Jó időt is.
2: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
4: Van benned kilométer?
2: Van bennünk már kilométer. Hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik 3 napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
4: Hol van az indulópont?
2: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
3: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és kezdtünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
2: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
3: Intéztük neki vacsorát, érted?
4: És ezért el kell menni Ausztriába.
2: Ezt 10 körül ültek valami dobozokon.
4: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
3: De ott eredeti török girosz volt.
4: Az döner, tesó.
3: Ami akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt,
2: kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az italkáros. Jó?
3: Tehát nagyon hozzá, okos legyél.
2: Mindenkinek, hogy okos legyen.
4: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el a Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
2: Hoppácska!
3: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
4: Nem akartad, de abuzáltam miatt egy éven keresztül.
3: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
4: nem és olyan odaadó,
3: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
2: De most hova mentél? Levetkőzöl félmeztel
4: erre? Olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hittem levetkőzöl
2: félmeztel. Ja, följöttél ide?
3: Hát, hogy lássák.
2: Azt az inget! Azt az inget!
3: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
2: Abroszt?
3: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
4: figyelj,
3: kértem.
4: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Ki tudja nősze még?
3: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
4: Sejmes?
3: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
2: Igen. Megráz, felhívja rád.
4: A mai műsor az elektrostatika szponzorált.
2: Spontán gyulladás lesz.
4: Miért? Most mi egy kis szikra? Hát ez kell neked.
3: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
2: Igen. Nagyon
4: nem
2: szép.
4: Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
3: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
4: Csinos vagy, Ferenc.
2: Nagyon szép.
4: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
3: Hát így ember
4: senki nem
3: nincs,
4: fog lecsapni rád.
3: Belém szeretne.
4: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
3: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
4: Ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
3: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam ide jönni. De nagyon köszönöm.
4: Ez itt Kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
3: Ne Kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
4: Hát jó.
2: Igen, Kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defektel, úgyhogy ő gumiügyben van. már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
4: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
2: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
4: Az utódja.
2: Igen?
4: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
2: Valószínű, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymást valamilyen múzeum hátsó falának.
4: Nagyon ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
3: Van spiritus.
2: Az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason. Ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással. Ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
4: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen, online coachingot. Ugye minden, zseni.
2: Ő zseni.
3: Örültök neki egyébként?
2: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
3: Ó, már ketten tapsoltak.
2: Szorványos volt a taps azért. Szorványos volt a taps.
3: Igen, hát
4: nem csak győriek vannak itt.
2: Igen. Szúnyog Csődör itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődör?
3: Te vagy az.
2: Tényleg?
4: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
2: Ugye van, mondjad?
4: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson a Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha, hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
2: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődör is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
4: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődör.
2: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
3: Föl vagyán fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
0: Eredeti.
3: Ja, persze.
2: Igen.
3: Nagyon jó téged látni.
0: Köszönöm.
3: Mit hoztál nekem?
0: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
2: Hú, ez hosszú,
3: erre
2: ez
3: nekünk nincs időnk.
4: Hányan
0: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáiről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
2: Na!
0: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
2: Aha! Te ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
0: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
4: Jó. A kisfiamnak vezették néveket.
0: Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
3: És a Karcsi papa jávázik?
5: Nézd meg!
3: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
2: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
0: esz... Elolvasod, Feri?
3: Rádió 1-es Designold Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó, tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
2: Igen.
3: Nagyon kedves, hogy édes Istenem. Ó, és
4: egy doboz kofola, hogy fel tud ütni vele.
3: Nem lehettek ilyen jók gyerekek. Tessék, kofola, kóla. Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
2: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, amit nem tudunk elvinni.
3: Még egy?
2: Nem kamion.
3: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
2: Egy budipakit dobjál már ide nekünk, létszi meg.
3: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott, te meg fele akkorát. De jó, jó.
4: Az egy haspóló, Feri, most mit
2: vagy? Igen, légy szíved föl, Feri.
5: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
3: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
5: Valamivel több, mint a tiéd.
3: Ehogy is, ezt már nem számoljuk.
5: Azért utazok én veteránba.
3: Helyes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
4: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
3: Tényleg?
4: Így van, ez a te motoros közösséged.
3: Én szabadítottam rá.
4: Igen, ők a magattársok, srácok.
2: Igen, erős motoros közösség.
3: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
3: A kitelepülés.
2: Hát a kitelepülés, így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól Március csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején, május elején.
3: Akkor már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
2: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején, menjünk május elején. Értem, ha csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy izé, busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
3: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
2: Igen?
3: Igen. Hogy az isteni nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
2: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
3: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen. Az
4: a helyzet, hogy én beszéltem békával, és ő is megvan.
3: De tudom. Igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
4: Ó, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
3: Ó, de jó.
4: Hello, cápák.
3: Nagy tapsot nekik.
2: Ezt én is meg tudom csinálni. Gyere,
4: Balázs, megfoglak.
2: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de ezt, erre egyszer képes vagyok.
4: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
2: Glitter.
4: Ti egy napja foglalkozom ezzel, egy napja.
2: Egy napja ragaszgatott,
4: egy
2: tényleg?
4: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
2: Úgyhogy meddig ott fogtok állni?
3: Csináljuk, jó?
4: Jól van, köszönöm.
2: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
4: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat? A...
3: Persze.
2: Igen. Ha ki bevállal egy szomnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
4: És na, ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
2: Te adás. Ezeket így vágod, hogy mi történik?
4: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
3: Leesett szegény!
2: Annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan? Csinálja.
4: Konkrétan ezt igen? Csinálja. Konkrétan így van.
2: Úgyhogy de hogy, hogy ezt a
3: figyelj.
4: Aha. Egy, két, ha.
2: Nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod? Hogy miért ezt csinálja?
4: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
2: Ja, így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
4: Ott kódrottunk az utcán,
2: leszólítottak? Azt tényleg?
4: Már egy piramisnak a tetején volt.
3: Nem leszólítottak, leszólíták.
4: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt. Meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
2: Ja, és mire már igen mondtál volna, addigra már beszervezték.
4: Azon beszervezte magad,
2: olyanok, mint a mormonok.
4: Egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvért.
3: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
4: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
2: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
4: Amúgy kíváncsi lennék, mit szólnának, ha varradnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
2: Sírni. Ezt szerintem látátok, ott van a csírnédes lányok között. Zseni.
4: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
2: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
4: ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval...
2: Igen.
4: Nem úgy van az.
2: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
4: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
2: Lehet egy születésnapi dobást intézni neki. Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
4: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
2: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
4: Lehet. Remélem, hogy azért jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
2: Ja, ha már játékok egyébként. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
4: Játék úgy, határok nélkül.
2: Ez lesz. Tele vagyunk nyereményekkel.
3: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
2: Na, egyébként így van.
3: Tök rendesek vagyunk.
2: Igen.
4: Ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
2: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
4: Ki az, aki már nyert?
2: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt?
4: Oh. Jó.
2: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na bízom ebben. Szép. Jó van, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egy a Mastergut, Diego, Weber Gil és a Héra játékaink lesznek. Na?
4: Van Weber nagyon ott van a sarokban, nézz oda?
2: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergut egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
3: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
2: Így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
4: De van átfedés? Tehát van, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
2: Most már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
4: Kössük el az egyiket.
3: És ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt, jó?
4: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
2: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
4: És minden, hogy én egy Mastergoodos truckkal követnélek benneteket.
2: Én azt nagyon szeretném.
4: És közben a Family Frostot játszák. Jó,
2: holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélbe a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
3: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész.
2: Persze,
3: azon megyünk.
2: Ezzel nem szórakozunk. Nem szórakozunk abszolút.
3: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen, hát persze, hát szerinted ki...
2: Ember az barokkos túlzás
3: azért. Jó, hát most mit mondjak, én már olyan öreg vagyok, mint az ország.
2: Én megzavartál, a gyerekekre néztem.
3: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
6: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek, hogy...
3: Ne hülyéskedj, hol?
2: Polgi!
6: Egy kis településen vagyok, most a Magyaróvár mellett, Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
2: Most mekkora,
3: A Károlyházi polgi vagy.
6: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település, mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
2: Mindenki rokona mindenkinek.
6: Mindenki rokona mindenkivel.
4: És akkor ez a közös zakótok?
2: Apa, anya, mindig testvérek.
6: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
3: Nagyon jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
6: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
2: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
6: Igen.
2: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hát, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
6: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
2: Aha.
4: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
6: Nem, ő távol van tőlünk. A
4: ez
6: mi kis csoportunk.
2: Igen, értékrendileg.
4: Mit jelent ez, hogy...
2: Tiszás.
4: Tudom mondani egy pártot esetleg,
2: amely... Igen, miért
6: nem, nincsen semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgyis indulom.
2: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be Felcsútra, független vagyok.
6: Nem.
2: Ezzel óvatosan.
6: Tényleg.
2: Ja, te tényleg?
6: Én tényleg az vagyok, komolyan.
2: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
6: Nem, szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm.
2: Na!
6: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
2: Ja, hogy kampányolni jöttél, finoman.
6: Igen.
2: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelkednek az önkormányzati választások.
3: Még addig két év ráérsz, nem?
6: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
2: Aha.
6: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
2: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
3: El kell ültetni a magot időben.
4: Olyan turbulens ez a világ. Oda kell figyelni. Mennyi? Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Azért egy csak van.
2: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő, Zoli az alkoholista.
6: Vannak közmunkások azért nálunk is, hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
2: A Misi.
4: Mindenhol van egy Misi.
2: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
6: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
2: Hogy
6: füvet nyírni,
2: igen?
6: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
3: Hogy annyi, hogy zárva van, és...
2: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem is betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor mi is megy a kocsmába.
6: Hát, nem is ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon-nagyon kreatív a srác.
2: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
4: A polgármesternek hangzik elsőre. Szerintem ez érkezik ez a pozíció.
6: Nem, az alpolgármesterünk az ő egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
4: De Misi jobban bírja a piát, a Zsuzsa, úgyhogy...
2: Hát csókoltatjuk az egész valutat az 500-as viszonyban.
6: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Nagyon szívesen.
3: Kedves egészségedre.
2: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól van, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
4: Ráfírtatok?
2: Mastergood.
4: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
3: Ráfírtatok,
4: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
2: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Mastergoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Mastergoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
3: Óriási játék lesz.
4: A vízsnyelés, az most az
3: igen, ez egyébként a Virsli evő bajnokságunk.
4: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
2: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
4: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
2: Jövünk vissza mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

Európában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
13: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
15: Képzeld el, ahogy a kvázi udvarkapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
16: Készlet kisöprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
17: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
18: Szia Peti, hogy kérdezted Ciet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
17: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
18: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
17: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
18: Á, de én nem értek ehhez.
17: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
18: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom. Is.
19: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
13: Hallgassa minden nap Ferenc Norbertet a 101.3 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger.
3: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Rejtett kamerát találtak a Wignerben, a májusi eső aranyatér, térségünkben számíthatunk további csapadékra. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljuttatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálására. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Nemzetközi művészeti különlegesség érkezett Egerbe, 7 kortárs szerb alkotó munkáiból nyílt kiállítás az Uránia mozi épületében működő ifi.dio art galériában. A 7 szerb pecsét című tárlat május 8 és június 3-a között várja az érdeklődőket, és nem csak illusztrációkat és grafikákat mutat be, hanem olyan kulturális hidat is épít, amely Eger és Belgrád művészeti életét kapcsolja össze, írja a Heol. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárás. Szemben. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok!
2: Hol van?
1: Hol vagy? Te mi vagy, te szép
3: füstes? Nem látom, hol vagy a füst? Hol vagy?
4: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Tényleg?
4: Igen. Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is Szevasz, van baj.
4: Szevasz, mi a neved?
5: Hauk János.
4: János! Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
5: Voltál rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
4: az a Fási Ádám volt.
3: És te vagy a nyertes?
4: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
4: Tehát 16 éve.
5: Körülbelül.
4: És te mit csináltál ott?
5: A lányommal voltam ott.
4: És hol a lányod?
5: Az dolgozik.
4: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
5: A harmadik
1: lett.
3: Akkor neki nem kéne dolgoznia.
4: Jó, mondom. Igen, vásból is megélni.
3: Azért mi az, hogy szépnek is kell, mert dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
4: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor...
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat,
4: biztos úgy, a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
3: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
4: Na de várjál
1: százacskával gyorsan.
4: Hát akkor várjatok, mert én belelettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási
1: Tessék, visszaadja hivatalnak.
4: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit adjál vissza a támogatásból.
4: Ne adjál vissza, nekem adjanak előbb.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
3: Viszont én már látom, hogy kinek a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézze szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
4: ott fönn az ablakot csokolom.
1: Kedi csokolom. Ugrani tetszik? Ne tessék ugrani, nem ér annyi.
3: Nem.
4: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
4: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
3: Átmehetünk délután?
1: Én ide ellen megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De Cuki Anén onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
3: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Hát tetszett választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta,
3: Akkor ezek közös szobánk van, az enyémben is állt.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
3: Így van.
1: Óriási.
4: Na, NB1, hello.
1: Ja, ne haragudjatok, egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
4: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
3: Hogy hajrá, Spari!
6: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
4: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
6: Igen.
1: És hogy állnak?
6: Igen. Hát jól.
1: Jól?
6: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Belenyúltam ebbe?
4: Bajnok csapat.
1: De.
4: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
6: Nem.
3: Második
6: azt nem.
1: Sányadik a Fradi?
4: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, esti rég a hotel. A szobám, Ku Klux Klános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
4: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba,
3: Jönnek az ultrák. Úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
3: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
4: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. De próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az alapozásom. Nagy mentés
3: volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
3: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizit, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen!
3: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotel szobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc!
4: Ez az, van! Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
4: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
4: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
4: Elolvas,
1: bakvezet, virágtalan.
3: Az emberek közé, emberek. Háláljátok meg ezt, fogdossátok össze
1: Balázs. Itt vagyok köztetek.
4: De csak a fenekét.
3: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni, szia Fanni.
7: Sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
7: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
7: Próbálkozom.
1: Igen?
2: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
4: Lilla azt mondja, engem igen, de kikényszerít.
7: Tedd rá, őkézzel.
4: Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
3: Egy idegen rá készített a vízli evésre?
7: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
1: jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
2: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te már nem tudod, mi a játékból, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó? Oké. Okay.
4: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
4: darab.
1: Levették 30-ra.
4: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Most
7: összesen
4: van 30? Ezt a
7: összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
4: Fejenként van 30.
3: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízlit.
2: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk, ha...
1: Onnan? Hát mit csinál, onnan mit csináljon? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
3: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Eszterre kezdj úgy
4: csinálni. Azt mondja, elosztjuk.
3: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt fogja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a vízi.
3: Ez na. Csak a tömegelés miatt nagyon fontos. Igen.
4: Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen lehet készülni. Szósz. Vizet annyit isztok, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny. Tehát lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
7: Én egyesével, nyugodtan.
4: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
2: Én is ugyanígy. A 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú.
4: Új, de tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. Nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
4: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, nem... hogy értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. A súlyra. És igen. A legkönnyebb.
3: Állj, úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
4: Igen, óriási ötlet
3: akiben
4: volt.
3: Akiben több a vízli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, jó hát
4: vagy szerzünk na, 3.
1: Menjünk, essünk neki.
4: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
4: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyarik
1: víz. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
4: Jó,
1: legyen ez a mérleg,
4: igaz.
1: Legyen a mérleg.
4: Oké, okay, na.
1: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
4: Most Balázs jó? Éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
7: Igen.
1: Nem tűnnek túl lelkesek, a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
4: Úristen, már nagyon jól csinált a Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes vízlit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustalanul kell csinálni.
4: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál? Megettél 2-t? Tényleg? Ne csináld meg. Hogy vagy, Niki?
2: Nagyon meleg. Fújjad, Feri.
4: Egy előfújás.
2: Segítség. Jó, így van.
4: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
3: De hogyha egy vízli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
4: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 vízlit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
4: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
3: Hány akarsz? Hozzáállás?
1: Elhányod magad? Figyelj, plusz hányásért plusz ajándék jár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. Hányás nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
4: Jó, kicsit? Föltart, aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
4: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
3: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
4: Kezdjük előről.
3: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
3: Se könnyek. Se izzadás.
4: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a vízli. Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a vízli.
4: Lilla
1: hogy...
4: kezd fölúszni egyébként. Nagyon jó jössz. Nagyon jó. Látom, nálad is
1: fogy
4: a vízli. Csokolom.
1: Jó a verseny?
7: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Tudod,
4: mennyit gondolkoztunk rajta, drága.
1: Nagyon elmés játék. Hoppá! Megérkeztek a...
4: Kinek szurkoltok?
1: A combjektörésnek.
4: Mind a 3 lány. Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
3: Én igen. A vieslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
4: egy
1: az van...
4: Egy kis gusztustalanságot a végére.
1: Te kell lennél ide, Eszter, te kell lennél ide.
3: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
4: 5, 4, 3, 2, 1...
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
4: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
4: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
4: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
2: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
2: Voltam, igen.
1: Ugye?
2: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
4: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: 21-21.
4: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
3: 21 virsit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
3: De most 21-et evett
4: meg? Nem, de úgyis 11-et. 19 virslél maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
3: Jó, megvárjuk, amíg befejezitek.
4: Igen, most izzondom, hogy megy tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
3: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
3: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas.
4: Mi lesz a 100 ezerből?
2: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
2: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
2: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
2: Igen, igen,
1: hát az ember.
4: Mi nem tetszett Budapestben?
2: Hát egy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgyhogy.
4: Ja, családi állapot, gratulálunk, gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát, megy az élet, zajlik.
4: Nagyon ez helyes. Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
4: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
3: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
4: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát, tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most... dobáld be nyugodtan.
3: Miért? De alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
4: Nagyon köszönjük. Köszönjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szevasz tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499

0: forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A nyári forma most készül. Prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
7: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
8: És ez még csak a bemelegítés.
7: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
9: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
3: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
10: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1 Eger.hu.

0: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió1Eger. Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Energetikai korszerűsítés az Esterlánc tagóvodában. Ma csak 15-22 fok közötti értékeket mérhetünk, szükség lesz az esernyőkre. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Befejeződött az Egri bölcsödei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Esterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Új társadalmi felzárkózást segítő program indul az Egri tankerületi központban, amelynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint az iskolák működésének támogatása. A tankerület közleménye szerint a program keretében 5 alacsony iskolai végzettségű nő kap lehetőséget arra, hogy a nevelés segítő asszisztensként helyezkedjen el a tankerület több intézményében. A résztvevők összesen 16 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, ezt pedig további 8 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követi. A program nem csak munkalehetőséget biztosít számukra, hanem képzéssel és folyamatos szakmai támogatással is segíti beilleszkedésüket. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárással szemben. A vágatlan szemlélet tehát nem elhanyagoltságot jelent, hanem tudatos ökológiai döntést, mely a beporzók védelmét és a városi mikroklíma javítását is szolgálja. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázata királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
5: Hé, hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
6: Nem lesz fotó.
5: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőverset csinálni az első sorban.
6: Nekem?
5: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
6: Hello?
7: Van.
5: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenség itt neki.
6: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
7: Van már minden.
5: Egy fotó? Ó, de nézd.
6: Megvan már minden.
7: Egy forralatot hozzon valakinek, hogy gyulladunk.
8: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
5: Tessék?
8: Csinálhatunk még egy képet.
5: Na ne csináld.
8: Gyere.
5: Igen, minden.
6: Már csináltál vele?
8: Egyet, de a barátnőm nem.
5: Szegély. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy
7: azt a hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert
5: Igen.
8: Dolgoznék még mindig Győrbe.
5: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
8: Mosomagyaróváron.
5: Hát mi is, ez nem jó?
9: Óvár.
5: Az nem oké? Óvári vagy?
8: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
5: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerős szalázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
6: Konkrét céljaim
5: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova nincs időben, meghalunk nem sokára.
9: Én ezt a módszert felismerem, navos.
6: Nyomulós.
5: Igen,
6: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg.
5: Ennyi.
6: Ugye? Az gyerünk.
5: Mit csinálsz este? Igen, te is.
6: Mehetünk, de nem.
5: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
8: Motorozol meg minden. Tudod, motorozol, meg mindenki tudja.
5: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát ne rendes vagy, motorozol, ki
9: tudja, előbb-utóbb. Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
5: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol ott Óváron, mit csinálsz?
8: Pincér vagyok.
5: Azt a mindenit, igen?
6: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
8: Ja.
5: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom ma?
6: Hát
5: ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
6: Júj, de szép torta!
5: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
6: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
5: Boldog születésnapot, Feri!
6: Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
5: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
6: Happy birthday!
5: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
6: Nem lehet, hülye vagy?
5: Ja, ezt nem lehet elfújni.
6: Most
5: na, a refrén, gyerekek!
6: Hogy...
5: Én! Happy birthday!
6: Kiégett az ingem!
5: Happy birthday, Feri!
6: Ez az.
5: Mostantól kezdve...
6: Bácsinak szólíthatsz.
5: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
9: Harap bele, Feri!
5: Így van.
9: Gyerünk az oldalába.
5: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat,
9: és
5: jó?
9: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
6: Ne kerüljük!
5: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
6: A következőre 65.
5: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek, mit kívánnál, hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közszégeket. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
6: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
5: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
9: Erősebb fogzománcot.
5: Kevesebb szuvasfogat.
6: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia
5: bekeken. Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
8: nem
5: jó kívánságot.
8: Nem gondolkoztam ezen.
5: Ez a kívánságot Ferinek.
6: Ha kell, drágám, az nagy baj.
10: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
5: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet. Elhiszed, ilyen kívánság.
6: Várjál már, ő a polgi haverja.
5: Balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
6: Na jó, te is kívánhat.
11: Ugyanezt akartam mondani.
6: Aj, hagyjad már!
12: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
5: Michelin csillagot!
6: De drága vagy!
8: Figyelj!
5: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
8: Nem is értem.
6: Bizonyám! Hát nem is kell.
9: Figyelj, arany már hamarabb össze fog jönni.
5: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
9: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
5: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezett.
6: Nagyon jót fog mondani.
5: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
11: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
5: Azt a mindenit, de ki találtad ezt. Dúshajat csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
6: na,
5: ide.
6: Gyere.
5: Ott, picit.
6: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
5: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
8: Jó, ki... én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
5: A Balázs kedvencőt, amitől fostam egy hétig, ez
6: igen,
5: az?
6: Igen, szerintem tényleg? Igen.
5: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, vagy. A rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
6: Na mondjad, de kicsim, szépen. De mit
5: na,
6: kívánsz
5: mi a kívánság?
13: Inged a tösszene piszkolja.
5: Jaj,
6: nagyon kedves vagy, hát igen, ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
5: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
6: Az jó, meg, az jó sikerül gyerek, szívesen vállalom.
5: Mi a kívánság?
11: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
5: ez gyerekek, komolyan mondom.
6: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
5: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
6: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
5: Morogtál álmomban.
9: Lelkezés közben furcsa jött ki.
5: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
6: Akkor gyerünk.
5: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál, figyelj, intézzük,
9: amúgy most
5: nem
9: pont mozdul. Az a 15 perc D-vitamin szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
5: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
9: Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
5: Igen.
9: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
6: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
9: És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
5: Rákóczi Feri hasonmás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez.
6: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok.
5: Szóval, hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
6: Ügyes vagyok.
5: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
6: Kész tejszíhabot, tartsd a szád.
5: Jó?
6: Add ide, tartsd a szád. Ez
9: jaj,
6: az.
9: Jaj, Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
5: Vigyázz, Feri, ez a gyerekkérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
6: Én normálisan kezelem őket.
5: Nagyon helyes.
9: Rákóczi Feri, tejszíjabot fújt egy egzájában.
5: Igen, Feri inzultált a kis gyerekeket.
6: Nem mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli.
5: Oda néz, bárna szörpöt is locsol rá, Feri, nagyon éled ezt. Lehet
9: gondálkodni.
5: Ezeket a vásznakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
6: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
14: Szia, én vagyok az Eszter.
6: Izgulsz?
14: Hát egy kicsit.
6: A pénz miatt mi?
14: Barátnő mit néz, és azért.
5: Elküldjük.
6: Fordulj már elé.
9: Azért túlzom, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
6: Fordulj el.
5: Léci, küldjetek haza a barátnő, mert nagyon idegesít, hogy itt van.
9: Nem láthatsz így.
5: Szia, Kriszti.
15: Sziasztok.
5: Te is izgulsz?
15: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
9: Szevasz!
6: Mi van?
5: Na jó, jól hazamegyek.
6: Itt állam melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
9: én kérek elnézést. Igen? Az van, tudod.
6: Na, én ezt nem csinálom.
5: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
15: Intelligens és humoros.
5: Ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
6: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
9: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
5: Igen.
6: Szép, azt is mondta.
9: Voltál, a nyertesünk!
5: Voltál előadásán is?
15: Nem voltam még soha.
5: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
15: Igen.
5: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor... Szerzünk neked egyet. Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
6: Debrecen.
9: Holnap Sopronban, ha ez
5: idegedek. Nem úgy, te hülye, hol lépsz föl?
9: Úr, és a fogalmam sincs. Nem
5: tudom. Na ez az! Hát nem ez tudom. Az! Csak viszik,
9: majd
5: nem tudja.
9: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
5: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
6: Na most egyik őtök szivacsa, a másik ótok ízével, törlőkendővel?
9: Kriszti, senki se bánthatja.
5: Jó. Kriszti, ez nem jó senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
15: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
5: Minden nap házi munkázol?
9: Ezt hagyd abba!
5: Igen?
6: Igen.
5: Bár itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
16: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
5: Komolyan?
6: Főzés?
5: Takarít minden?
16: Tiszta sor.
5: Komolyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál?
6: És házasok... szexeltek is? Köszönöm, olyan nincs.
16: Házasok nem dálva egyet.
6: Ne, az, hogy minden...
5: van, tényleg?
16: Hébehóba.
5: Azt mondja, hébehóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
9: Bármit megteszek, csak ne kell jött.
5: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz a házi munkával?
14: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
6: Ja, aha. Még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér jó, vagy.
9: Ezután el kell beszélgetnünk, lányok.
5: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
9: Ez nagyon rossz útvonal, amit haladunk.
5: Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
6: Mióta vagytok együtt?
14: 2 éve lassan.
5: Két éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
14: Hát amikor ott vagyok nála, akkor takarítok.
6: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
14: Nem, csak engem zavar, tudod, a borzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
9: Az panír amúgy, csak mondd rá neked.
5: Panír, a talp alatt zavarja a borzsa, maga panír.
9: Az talppanír.
5: Na jól van, csajok, oké, egy perc? Egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ez a kis mosható festék, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél!
16: Gyerekek, hát
5: az ünnepi... Nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz! Hát oda néz!
16: Hát de várjál, mi meg
5: hát
16: is szárítja.
5: Vászon. Kész!
16: Hát gyerekem!
5: Hát csókolom, ha meg vagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden, mit gondoltuk.
16: Mondanám a címet, hogy
9: jó,
16: hova kell jönni.
9: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
16: Szerintem vállalja.
9: Ez a B-várja.
5: Ajándéknak 30 virsli, igen. Meg vagyunk, kész, gyerekek. Hát ez
16: Krisztikém kicsi.
5: Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kis eszterhez is.
16: Én még fizetnék is érte.
5: Zseniális, hogy gyere ide.
9: Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
5: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
15: Szivat jó, megszivat vízzel, és akkor csak simán tőlöm is.
5: Azt a mindeni, gyerekek!
16: Ez bámulatos. Figyelj, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
5: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez, gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most viselj, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis pénzt. Jó, egy kicsit muszájra érem mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
16: Így van.
5: 100 000 forintot. Hey! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a gyereménye?
15: Elköltöm Pesten a hétvégén.
5: Nagyon elköltöm helyes. Pesten a hétvégén.
16: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
15: Nem, mert anyukámmal megyek.
16: Hú, anyalánya. De jó.
5: Anyáddal jársz bulizni.
15: Nem csak bulizunk.
9: Vásárolni
5: mennek. Ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
16: És ez jó. Milyen jó látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul unná. Ugye? Tök jó. Ez nagyon jó.
5: Igazad
16: nagyon
5: van.
16: Jó.
5: Jól van.
16: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
5: Egy Teddy Hengert, egy
16: jó jöhet az, meg egy jó rádió egyes, jó? Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen, óriási voltál, Kriszti.
5: Kriszti, ügyes vagy, tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
16: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt hagyni.
5: Jól van.
16: Köszönjük.
5: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól van, oké. Okay.
16: Várj, mi ez, mondja?
17: Pálinka.
16: Körtepálinka.
5: Feri, én is ittam belőle.
16: Te fontad be.
5: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
16: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
17: Akkor jó.
5: Egyébként nagyon finom.
17: Ezt kívánom színapodra.
5: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
16: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg? De tényleg jó, mert pár napjából azért jó. Annyira mellék ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
9: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
5: Kocincsál már egyet, Feri,
16: jó,
5: tényleg,
16: de legyél
5: már. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
16: Boldog.
5: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
16: te vagy a Márk? Nagyon jó.
9: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
5: Igen.
9: Fogod szeretni.
16: Isteni.
9: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
5: Igen.
16: Nem, tényleg jó, pálinka.
9: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam meg.
5: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
9: A nyestel küzdők.
5: És az micsoda? Ott mi történik?
9: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy... Hát megpocsékolják őket.
5: Az antennákat?
9: Azt a picit.
5: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulra,
9: igen,
5: megrágják.
9: Igen, de hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak ki a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük
16: hozzátörgölik,
9: megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
5: Hogy szeretkezzenek az antennával.
16: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
5: De nem magas az inger küszöb de, azért figyelj, a nyesteknél.
9: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
5: Igen?
9: Tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt. Most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrkötte a motor.
5: Persze, egy cilinderbe volt, és elszívott egy szivart. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvasol.
9: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesz neki, és konkrétan az, hogy talált valahogy nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
5: Igen, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
9: De ezt betette valaki. Egy full szál kolbász.
5: Begyűrte alulról, várjál, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
16: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen.
9: Igen.
16: Éjszaka mitől csillog?
5: Ebben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
9: A holdfény.
5: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
9: Mennyi volt
5: nem...
9: az összintelligencia szintjátása?
5: Hát nem volt egy okos ház, ahol 35. laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál.
9: Előző életében alkoholista volt, és fél az üvegektől.
5: Igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
9: nem én voltam.
5: Nem én csináltam.
9: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzöl, amik hát ugye alapból szagosak.
5: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
9: De nincs dugóba. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
5: Igen, igen.
9: Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Hogyha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
6: Mindent a nyestek körül.
9: Én leszek a nyestek trütkója.
5: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd meg.
9: Hát. Nyest ellen csoport, az a neve.
5: Elképesztő, milyen csoportok beszélve magát.
9: Igen, nyest ellen küzdők csoportja, csak mondom meg.
5: Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diegós játékunk is van majd, ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből, szóval, hogy vannak itt még. Vannak
6: egy újabb, még újabb a zseniális játék
9: következik. Bele
5: fogunk valakit csavarni a szőnyegbe? Bele csavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezzen, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
18: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
4: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
11: Jön a Piazza Culinaria, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a Kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az Egri belvárosba. Május 16-a Kvázi Piazza Culinaria. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
12: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
13: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
12: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
13: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
12: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
14: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
9: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Miért szeretitek

0: az egy három rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a rádió egyen.
2: Megújultak a város játszóterei, lehűlés és további csapadék várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. A múlt hónap végére Eger 13 játszóterére telepített az önkormányzat, 20 darab új játszótéri eszközt és új ütéscsillapító gumiburkolatok is épültek 7 játszótéri eszköz alatt. Ezen kívül további 4 helyen már a használatban lévő játékeszközök felújítása is megtörtént, így a Rákóczi, a Vallon és az Egészségház utcákban, valamint a Végvári Vitézek terén. Az új eszközök beszerzése, telepítése és a felújítási munkálatok is önkormányzati forrásból valósultak meg. Befejeződött az Egri bölcsődei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljuttatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang- és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Eszer egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
1: Öcsém,
0: és ennek a műfűnek
1: csináltad?
0: Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
2: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyellek sokan, és akkor... Csak én elegánsban.
0: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide az üvegsőből. Nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegsőből.
2: Arra
0: nem kell lépcsőzni. A lépcsők a gyengék fegyvere.
2: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
1: Hát senki nem rögzítette.
0: Fie, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös.
2: Majd ahogy kiteszem. Nem is gondoltam, de mi? Ki jó? Volt a picsú?
1: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Esztert.
2: Jézusom.
0: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Esztert.
2: Most lett egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyelnem.
0: Jó, hát ezt meg kellett mutatni.
2: Így van.
0: Na, egy pillanatra néz itt balra, ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
1: Hát ez gyerekek.
0: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szevasz Gábor!
1: Hello, Gábor!
0: Hello!
1: Madárcsi
0: Csergő!
3: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenkinek!
0: Szevasz Gáborunk, újra eljöttél?
3: Így van.
0: Édesem.
1: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
3: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
2: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
0: Igen.
3: Nem, majd az új fogom jönni.
0: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
3: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
0: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már valahogy kell.
3: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
1: De jobb lett? Hogy érzed?
3: Ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás legyen.
2: 3-4 hét.
3: Év.
0: 3-4 év, igen.
3: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt, tehát...
0: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Máv is elmutatja, hogy végre szakértő kezekben van, nem?
3: Ez tehát, így
0: hogy
3: van.
0: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember van, aki ezt, ha van esélye ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
1: Én tudom, a Gábort én mellé tenném azért.
0: Ahogy Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
3: Ferinek egy kívánság.
0: Igen? Na, figyelünk.
1: Ez az mi?
3: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
0: Ez a jó kívánság neked születésnapja.
3: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
2: Micsoda!
1: Nekem van születésnapom, Gábor, ne cseszél már föl, és Eszternek.
3: Eszternek, hát neked hozott sok mindenki.
0: De aranyos, ez egyébként
2: tőztünk. Úristen, remélem nem egy nagy betét.
0: Figyelj, várj, próbáljuk kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
3: Nem is snowboard.
0: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
2: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
3: Hát azért adásban mégiscsak
2: jobban veszik.
0: Persze!
3: Nem reklámtartalom, vagy olyasmi, tehát nem azért.
0: Öreg profi.
1: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
3: Kiesett az egyik buszból.
2: Annyira szeretném, hogyha Braille-en lennék felfestve rá.
0: Ilyen Braille-ra vagy főrösség.
2: Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
1: Bonski, nézd meg.
2: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
0: De mi van rajta?
2: Nyíregyháza.
0: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházára, te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
3: Nem, ez még régi, ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
0: És honnan szerezted?
2: Velem egy korabeli születés.
3: Hát ez még ugye a Eszternek úgy mondom, hát ez még a Szabolcsvolán korszakából maradt.
2: Szabolcsvolán, ott kézzétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük.
0: Gábor, én úgy szeretek, egyébként mindenkinek van egy Szabolcsvolán Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
3: Otthonra leakasztottam a falról, és gondoltam, hogy hozom.
0: Gondoltad, hogy hozza az Eszternek.
1: Mennyi idő alatt értél ide?
3: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
1: Bazar, hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
3: Nem késtünk egy percet se.
2: Mit intéztünk neked, Gábor?
3: Na mit?
2: Hát, hogy ide jöttél.
3: Jaj,
1: de aludni van hol? Maradsz?
3: Természetesen, hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe, itt lesz a központ, és akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza, szerdán Szombathely vissza, és akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor úgy Debrecen.
0: Hát ez egészen megható.
2: Figyelj már, amúgy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésre magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézünk ki? Egy ilyen fából, tudod?
0: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
2: Akkor nem vagyunk, akkor tudja itt tapogatni.
0: Igen, igen, igen.
3: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
0: Hát igen, azt sose felejtem.
3: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek, és amikor elvesztettem a jobb szemről is látássomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
2: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
0: Igen, megláttam
1: Eszter. Egyszer rád nézett, azt megvakultam.
2: Egyszer rád nézett, azt láttam is végén.
0: Megláttam az Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
3: Nem, az egy szülinapi kis isti volt.
0: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
3: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
0: Igen, de hát ugye Gáborról tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Járosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy Járos az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. De gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét. És mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
1: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltatni.
3: Hát ez egyedi.
1: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
2: Megdobnál költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemedben?
1: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
0: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűzte, megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és így
1: és, és ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
0: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
3: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
0: Zseniális
2: ez
0: vagy.
2: Én emberem.
0: De ez Gábor, abszolút. Ingen nagyon jó, köszönjük szépen.
2: Helyes,
0: aztán mi lesz a táblával, Eszterkem? Hova rakod majd egy hírekháza táblát?
2: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog
0: felkerülni.
2: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezni a tapintáson sok szenvedést látott.
1: Ablakban simán kitehetett, ha mész haza.
2: Jó.
1: És akkor beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuvar.
2: Senki nem száll be olyanra, rá van írva nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
0: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Onnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
2: De csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit, cserébe nem volt. Mit tettél ezért,
0: Milyen Gábor? Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
3: Ne, hát ezek úgy kerültek.
0: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szabolcsi
3: volt. Van otthon, amin... Ez a nagyon régi, ez a voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
0: Ú, hát tényleg, ami még volt, az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
1: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
0: Igen.
3: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye az eredeti, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piaci értéke 20-30 ezer körül.
0: Ne csináld, ezekkel seftelnek.
2: Én állom a vacsorát.
1: Hoppá, 30 ezer.
0: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy íregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok, veszek, tényleg?
3: Vannak ilyen csoportok, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobbról-balról.
0: Zseniális gyerekek.
2: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
3: Igen.
2: De úgy, hogy vakon?
3: Nem teljesen.
2: Még csak azért, akkor viszont láttal téged dolgozni, mert...
0: Igen.
2: Akkor ennyi figyelsz.
3: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot, mert...
2: Ha, jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
0: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kapal a figurány.
1: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
3: Igen.
2: De is utasokat szállított.
0: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
2: A villamos miért nem vezetheti amúgy?
0: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
3: Hát most... Mert sok a birka, aki mászik a sínre.
1: De várjál,
0: fölszállnak az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
1: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy magad mellé, és mondja, hogy szóljon, ha valaki áll.
2: Nem kell jegyet vennie.
3: Hát ez olyan, hogy... Van egy nagyon kedves buszsofőr ismerősöm, akivel már lassan 20 éve ismerjük egymást. Régen nagyon sokat jártam vele utazgatni, meg fotózni, és mindig, ha mostanában is járok vele, beszélgetünk, és akkor, ha jobbra, tehát balra fordulunk, mindig tőlem kérdez, hogy jobbról jó lesz, Gábor? Mondom, én részemről nem látok semmit jönni, úgyhogy...
2: De hogy jó, oké, villamos nem, mert ott vannak gyalogosok, de a metrót, ezt hogy magyarázod meg?
0: Na, tessék, metrót, a metróra tökéletes lennél, abszolút.
3: Jó, azt felterjesztem az új közlekedési miniszternél, ha esetleg emberhiány lenne, akkor...
0: Tudunk egy kiváló sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizált.
3: Igen.
0: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, így jössz, van, ha esik, végig. Ha fúj, ha hideg, hát van, ha meleg.
3: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
0: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap se lesz máshogy, de figyeld meg, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők hát rettenetesen hűségesek.
3: A legemlékeztebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
0: Tényleg volt.
2: Amúgy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rimendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár, hogy megy, mindig beamborulva.
0: Valami mindig van. Igen.
2: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
1: Ja.
2: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
0: Azt a
1: mindenit. Jó napot kívánok.
4: Találkoztunk már.
1: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen, vagy motoros találkozón? Én már ugye, ma már kaptam.
4: Igen, evőversenyen.
0: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
1: Most jó pénzért. Is, ugye vagy?
2: Egy távmelegételén, elmentél műsorvezetni egy evőversenyen.
1: Most is. Milyen evőversenyen?
0: Emberhús
4: tettünk.
2: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a palodába.
0: Ez történik az éttermedős, miért nem tudunk, hogy...
2: És akkor már mutatják a fotókat.
0: Így toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
1: Ezt most is motorral jöttetek?
4: Persze.
1: És hol a gép?
4: Másik utcába.
1: Másik utcába. És te fönn ülsz mögötte?
5: Hát mit csináljak? Előre nem ülhetek.
1: Előre nem ülhetek.
0: Erős párosnak tűnik, az kemény. Milyen moci?
1: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
0: Ja, bocsánat, elnézést, rossz a szemem, már ne arra, úgy én is kicsit
4: cukrosodom. Rajásztál, 1-3-as.
0: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Azt a mindenségét.
1: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
4: Persze, hogy ne.
1: Ausztria?
5: Grossglockner, a gyerekek.
1: Mindig oda?
5: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
1: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. Cuki.
0: Ez egy nagyon kedves.
1: Hány éve nyomjátok?
4: 20.
1: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
4: Nem, csak kimaradt egy-két évtized. 57-ben.
0: Igen, jött a háború, 56.
1: Második világháború, túl
0: kicsit
1: esünk
0: rajta. Kicsit a 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy-két évtized, most már megyünk újra. És ha leesne mögüled, az asszony észrevennéd?
1: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
0: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
5: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
1: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
0: Igen.
5: Biztos.
0: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszony, ha egy leesne? Na jól van.
2: Hát csak neki is ma van a születésnapja, csak ennyit mondani.
0: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
1: Neked a napod ma van.
0: Ezt már nem bírom.
4: Igen.
0: Igen.
2: Gyerekek, na, akkor egy boldog születésnapot.
0: Boldog születésnapot, akkor oda is. Jó egészséget.
1: Motoros barátomnak.
0: Ezt jó motorozást.
4: Megbeszéltük ott egyébként.
0: Szennél is május nem emlékszik.
1: Igen, hogy a születésnapok.
2: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
1: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már mindenütt szűkül.
0: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor szőnyegbe csavarós, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek. Úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
2: nyát átjelenem. Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
0: Gyújtsuk meg a beteget.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-ba.

formában minél több virsit a Mesterkút virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internor nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Mobilneted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi nyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban. Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
18: Karizma Mape Kft. A legkisebb munkától a legnagyobbig. Bízz ránk és építs együtt jövőt. Tekintse át referenciánkat a www.karizmamape.hu weboldalon. Kérjen ajánlatot díjmentesen. Minőség, amit lát. Stabilitás, amit érez.
19: Szia, Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
20: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
19: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió Egyen. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
20: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
19: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió Egyen.
21: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió Egyen, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
0: facebook.com/Rádió1Eger Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the world is

0: Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Rejtett kamerát találtak a Wignerben, a májusi eső aranyatér, térségünkben számíthatunk további csapadékra. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljuttatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang és képrögzítésre is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálására. A pedagógusok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárás. Szemben. Nemzetközi művészeti különlegesség érkezett Egerbe, 7 kortárs szerb alkotó munkáiból nyílt kiállítás az Uránia mozi épületében működő ifi.dio art galériában. A 7 szerb pecsét című tárlat május 8 és június 3-a között várja az érdeklődőket, és nem csak illusztrációkat és grafikákat mutat be, hanem olyan kulturális hidat is épít, amely Eger és Belgrád művészeti életét kapcsolja össze, írja a Heol. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betű

0: itt vagyunk.
1: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
2: Még nem. Bajszolgattál? Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
0: Nagyon rendes. Már ilyen pétes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmazott. Igen, így, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket.
1: Azt hiszem, van benne egy réteg bilagit.
0: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, úgy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed? Most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
2: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam
1: de menjek veled felé,
2: járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
0: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego játékot. Szevasz,
2: mi van, hogy vagy haver, minden oké?
3: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
2: Nagyon, én is nekem.
0: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Mit kívánsz egyet kívánhat, mit kívánsz nekem, Ferinek? Ma van a szülinapja.
3: Neked?
0: Igen,
3: a legjobbokat, minden reggel hallgatlak.
2: Nagy ennyi kívánságokat kaptam.
0: Nagyon az... szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
2: Ott dogéráltok?
1: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
2: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
1: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
2: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diégósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
4: Szia!
2: De melyik részét fogod csinálni? A fekvést vagy a tekerést?
4: A tekerést.
2: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
0: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés, mi?
2: Hát
0: milyen
2: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
1: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összeállnak. Igen,
2: most nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradt.
0: Hogy hát megültem itt egy kicsit.
2: Eddig úgy jövögettél.
0: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Gondoltam, ott megoldott egyedül.
2: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok.
4: Én fogok tekerni.
2: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
0: Ne értsd félre.
2: Azt mondta, hogy igen.
0: Tényleg.
2: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
0: Tekertek
2: már. És kivel tekertek?
4: Barátommal.
0: Oh! Azt a mindenit.
2: A barátja beszokta tekerni műfűbe.
0: Hát ez egy ilyen ritka, ritka.
1: Átviszi a határon.
2: Most aztán, ami ott, történik.
1: Ott meg kitekeri.
0: Igen.
2: Onnan nem menekül a kis asszony.
0: Ott nem tud védekezni.
2: Ott nem tud.
0: Igen.
2: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendő alanyok feküdjenek föl a műfű szélére. Fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt. Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
0: Szóval jól hozza. Ahogy látszik, fekszik, én is nézem. Látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon. Ott abban komoly rutin van.
2: Jó, egy kicsit arra mehetsz, Virág. Te is,
1: hogy így volt egy monitor.
0: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél, mert ezt szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
1: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
0: Amerika! Hát látod, ami történik!
1: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
0: Igen, ott a Kolostor
1: templom,
0: a patikát ott bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
2: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
1: Ne szólj hozzám!
2: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
4: Igen, be kell.
2: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívjákból, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés indul.
0: A legszürelmesebb.
1: Tekered, Luca, kígyó.
0: A legszürelmesebb játék ebből.
2: De gyerek, óisten, Andrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
0: Figyelj,
2: most már ki kell mászni belőle.
0: Azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
2: Gyerünk,
0: mász ki. Gyerünk,
1: majd neki.
2: Úristen,
1: fejfej mellett.
2: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
0: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
2: Jaj, ez zseniális volt.
0: Ez szürreális volt.
1: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkodsz?
0: Sok gyakorlat.
2: Sok gyakorlat.
0: Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
2: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred más perccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
5: Ez így van.
2: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
5: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
2: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
6: Gratulálunk a nyertesnek.
2: Nagyon ügyes volt.
0: Itt azonnal látszik, hogy a Diego.
6: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
1: Egy láttörlő.
2: Ilyen
6: rendben. Mert fejfej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
2: Rendben. Tündérek vagytok.
1: Nem is, van még ebből amúgy?
4: Fogunk, igen.
2: Jó, akkor Bugiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
4: Mi most ismertük meg egymást.
2: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
0: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, szerintem. Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerlek.
1: Én nem bírom, hogy tekernek.
2: Engem beszoktak tekerni.
0: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet. Tündérek a Balázséknak. Vagytok. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
4: András szeretne nyilatkozni.
2: András
0: azonnal egy kívánságot a Ferinek.
2: Nem
0: egy kívánságot lehet.
2: Nem állott a 100 000, azt lelépünk vele.
0: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
5: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
0: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
2: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
0: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri!
2: De én egy pesgőt mondtam.
1: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szemben.
5: Azt az egyet szeretnénk kívánni
1: neked. A Bogi fogja majd használni.
5: Hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
2: A derekam.
0: Azt a mindenit, Feri! De ez legalább egy konkrét kívánság volt.
1: Vegyük el tőle az utalvány, nem érdemelte meg.
4: Sok jó pálinkát!
2: Ez az! Köszönöm, nagyon kedves.
0: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is. Így van, apukára, elég bizony.
1: Apukám mindig a rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
0: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál. Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
2: Michelin csillagot
0: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
1: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
0: Ja, és erős fogzománcod.
2: Nem, erős új fogzománc.
1: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
0: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
2: hát
0: a nagy
2: itt
0: üzemben?
2: Nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de... Ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőik, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt. Nézd meg, milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa.
7: Szervusz. Szia, Feri.
2: Szoktál grillezni?
7: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
2: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, Isten. Szomszéd falu.
0: Mit csinálsz ilyen messze?
2: Most hogy kerültél
0: ide? Hogy kóboroltál ide? 10 éve
7: feltelepültem.
2: Menekültél, mi?
7: Hát a megélhetés.
2: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
1: De most arra figyelj, hány kígyós van még?
2: Tehát kettő. Hány kígyós? Ez a kettő, szabad kígyós, új kígyós és szabad
1: nincsen
2: kígyós.
1: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós. Nincs.
2: Egymástól egy ilyen, nem tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
1: Misu, szurkáltál?
7: Ez így volt.
0: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
7: Nem.
0: De Fater nem ment át szurkálni? Új kigyorsan?
7: Fater se.
0: Senki?
7: Nem.
0: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800 kettőség. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
7: én
0: volt.
7: Én csak hallottam erről.
2: A igen? Sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és
0: szurkálás.
2: Ez nagyon fontos volt.
1: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
0: Igen,
1: nem mehet vissza a megyébe.
0: Nem települhet vissza. Igen.
2: És mit csinálsz itt, Misa?
7: Szerelek.
0: Szurkálom.
7: Gépeket építek.
2: De milyen gépeket?
7: Processzorkészülékeket
2: épít.
0: Hát ez nem a világunk felett.
2: Azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
8: Szia, mi Komáromból jöttünk.
2: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
8: Hogyne. Igen.
2: Hallod ezt milyen?
0: De rendesek vagytok.
2: Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
8: De úgyis nincs annyi.
2: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
8: Annyi időnk nincs.
2: Szuper, na gyerekek!
0: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
1: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
0: Véletlenül befújt a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet
1: ez,
0: vallottak
1: éreztek,
0: az Eszternek.
1: Ez nem a grillből jön, csak ennyit mondani meg.
0: Itt aztán befűtjöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölébbet a szoknyája, ugye leesek itt a székbe.
2: De is kell öltözzenek.
9: kötény, sapka,
1: kesztyű. Micsoda kandúr, még fagyja is van.
9: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És
2: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt, a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
0: Nehogy megégessen.
2: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
1: Nézzél bele, nincs benne nyest.
2: Jó, jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
0: az
2: pont.
0: Plusz, az plusz ajándékcsomag.
2: Oké, okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
1: Laci,
2: föl.
1: Laci átérve.
2: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
0: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
1: Visszajövőbe,
2: visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
0: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
2: Hát csak hogy akassz a nyakába.
1: Nem hiszem, hogy ebben nézd meg, hallom.
2: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
1: Letérdeltél az öltözéskor.
0: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem sikap első.
2: Nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni.
1: Jaj, Jézus Isten.
0: Misa elfutott a sütőbe, ellopta, azt hiszi, szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
2: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondnám.
1: Misa úgy megy, hogy hordádja
0: már. Így viszek az egészségügyre.
1: Green doktor, minden rendben van.
2: Te figyelj, mi történt veled?
1: Nem tudta kinyitni.
2: Mi történt veled, Ati?
8: Voltam, bepánikoltam.
0: Ati,
2: iszoltál rendesen?
8: Néha.
0: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, csak a társad beér, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
1: Szerintem Feri miatt volt.
0: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
8: Jó kérdés, jó kérdés.
0: Nem vagy egy kapkodós típus.
2: Nagyon jó.
0: Ezt szerettük, jó?
2: Akkor Misa, köszönjük.
1: Ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
0: Igen,
2: Misa, gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
7: Nagyon szépen, köszönöm.
2: Kedves egészségedre, Weber grillt nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszélted, de szabad kígyósi. Hát
1: ez kígyóbőr akkor.
0: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
2: Igen,
0: a sütőt?
2: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
0: Ezzel a négy játék azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerekek.
1: Itt már igen.
0: Sok mindenről nincs szó, csak játék, gyeremény, játék, gyere, játsz, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
1: Egy 30 percet az egészet lejátszani egybe. Ezt kell csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké? Okay?
2: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
9: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
2: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
0: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
2: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
0: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
1: Nagyon sok kérdésem lesz.
0: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, megjegyezzük, Mr. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
2: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
0: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
2: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: úszó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Energetikai korszerűsítés az Eszterlánc tagóvodában. Ma csak 15-22 fok közötti értékeket mérhetünk, szükség lesz az esernyőkre. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Befejeződött az EGRI bölcsödei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárással szemben. A vágatlan szemlélet tehát nem elhanyagoltságot jelent, hanem tudatos ökológiai döntést, mely a beporzók védelmét és a városi mikroklíma javítását is szolgálja. Új társadalmi felzárkózást segítő program indul az EGRI tankerületi központban, amelynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint az iskolák működésének támogatása. A tankerület közleménye szerint a program keretében 5 alacsony iskolai végzettségű nő kap lehetőséget arra, hogy a nevelés segítő asszisztensként helyezkedjen el a tankerület több intézményében. A résztvevők összesen 16 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, ezt pedig további 8 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követi. A program nem csak munkalehetőséget biztosít számukra, hanem képzéssel és folyamatos szakmai támogatással is segíti beilleszkedésüket. Végül a várható időjárásról. Ma erősen felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható, de a Dunántúl nyugati részén pár fokkal alacsonyabb értékek lehetnek. Öltözzenek melegen, és ne felejtsék otthon az esernyőket. További jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve? Mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
2: Jaj! Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megint lesz.
3: Gurulját rögzítek. Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok, majd akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
3: Hát ilyen rosszul, minden
1: volt.
3: Rosszul
1: van, elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked.
2: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
3: Várjatok.
2: Király fölöttünk, érted?
1: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a... nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Persze. Tehát szerda este...
4: Én azt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 óra, vagy Szombathelyre 10 óra, akkor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szerveznek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
4: Hagyd tudja már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohagyjatok meg!
2: Jó, átadjuk!
1: Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohagyjatok ti meg azzal a szállodával, otthon vagytok? Gábor nem akar rálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél vele.
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész, vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez itt Győr, hát ismerj, igen, jaj, jaj.
2: Ismerjétek meg!
1: Igen, ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem
3: talán. Nagyon szép munka különben, most, hogy van ez.
1: Aztán ki csinálta ezt a jóféle leműfűvet? Ne jön egy íregyházára, ne rakj öt egyet.
3: Olyan jó érzés különben most, hogy belefutató az új éve, tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: ez tetszik most neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogatóid, akkor ezt még mi vettük?
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ma jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de... Abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó. Szóljál még valamit, kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya kelés az arcodon az ég.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér, talán ez
2: jó,
1: a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára a 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronba hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
2: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: bírót. Nincs szükségünk a jó időre.
1: Mi nem, abszolút, abszolút. Abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit, Feri.
1: Na, tessék, Ferenc!
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: Tessék, ez most az 50, várj, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon azért az... Igen.
3: Most jön a forradalom. Hát...
1: Ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: Ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előttem.
1: Szerte fornaszol, berakjuk egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy, hogy bekopog az üvegen.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden.
2: A
3: az
2: nevén van három is, vicces. Hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk, most legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe.
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem. Már nagyon sok mindent láttam.
3: Nézd bele a Gáboréba.
2: A gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságodra is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy hogy tudok ezentúl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Akinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted, mama?
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
3: Én azt mondom, Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk az szó, hogy én hájtatom magam a fogkefével, ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Felizek, nyikorog a vastidője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyet, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a tereszen. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg, tehát kell, hát a reggeli jogrendezés, az ökrendezés, az kell. Na jól van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon köszönjük, hogy kedvesek itt voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van,
1: de... Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az ruccanjonát Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, a rádió, igen, 4-től. Egy DJ. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
2: A holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem. A Begi
1: benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Begivel? Már szent a béke.
3: Igen.
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. Te személyed. Ne, figyeljetek, lefogod.
3: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Életmódot váltott, kipattintotta magát, komoly változásokon
3: ment keresztül. Ez lefordít, az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen. Elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudod nem, is mivel, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
3: Hadd segítsek.
1: Következőt mondtam.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már így már nincsen semmi jó srác.
3: Nem az öblös szájszakáról mondom semmi.
1: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás versenyt. Egyetem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
3: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni. Itt
1: ki
3: van,
1: a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Ő hasonlít?
2: Neked se kell.
1: Tessék, ki megmondom őszintén.
2: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzetek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: Karcsi
1: neki.
3: Bácsi.
1: Karcsi bácsi! Ez a jövő, Feri, 30 év múlva!
2: Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Na, ezt így is van. Megcsináltam nektek.
1: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
2: Szevasztok!
1: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a kváziban. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
15: Januártól már vasárnapi nyitvatartással várja pácienseit a Gyöngyös MR. Gyors időpont, akár egy nap múlva diagnózis. Foglaljon időpontot most.
16: gyöngyösmr.hu.
17: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
18: És ez még csak a bemelegítés.
17: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
19: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
20: Szia!
21: Hello!
20: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
21: Bonjour!
20: Hola!
22: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
20: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A Vitagin C vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus januártól már fogadja pácienseit.

0: részletek gyöngyösgasztró.hu.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

Egy órától Sopronban várunk mindenkit, a pontos helyszín Várkerület, Mária szobor. Délután 4 órától onnan szólt át a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, aztán 5 órától élőben Balázsék, ugyanígy rengeteg játékkal, nyereményekkel és brutál hangulattal. De addig is együtt dolgozunk, megjátszunk is, hölgyeim és uraim. Jövő hét vasárnap ugye végre együtt bulizunk mi Rádió 1-esek pünkös vasárnap a Budapest Parkban, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és a világsztárjaink dalai páros belépőjegyeket érnek mindig annak, aki tizedikként fedezi fel a műsorban. Ebben az órában Cyril dalát keressük, a hivatalos Camera.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Slager megy. Kapom folyamatosan az üzeneteket, ki mit csinál, miközben hallgatja a műsoromat. Benji azt írta, hogy ő barlangi túravezető, de most otthon van, pihen, amikor lehet a Rádió Egyet hallgatja, így most a szabad napján is. És ezt írta még, május 24-én végre nem a föld alatt, hanem a parkban bulizom majd veletek, Atis. Nagyon várunk majd Benji ott az első sorban, jó? A Rádió Egy születésnapi fesztiváljáról pedig most mutatom mindenkinek a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a

0: Rádió Egyen, csak igaz, zubai sláger megy. 294 óra már csak, és itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. 12 nap, úgy is mondhatnám, jövő hét vasárnap, és Budapesten zenél a meghívásunkra a szülinapunkon. A Swish Disco, Samfeld, Cyril, Axen, fellép az összes Rádió Egyes DJ, és ugye a világsztárjaink dalaival be is lehet jutni a buliba, ügyesen kell telefonálni tizedikként. Halló?
1: Szia, én Edith vagyok, és én játékra
0: játszok. Edith, munkából?
1: Igen.
0: Nagyon dolgozol, közben hallgatod a Rádió Egyet ezek szerint, és melyik dalt adtam le nemrég, kitől?
1: A Cyrilnek a remixét, a Camera.
0: Jaj, de jó! I don't need a camera to capture this moment. Cyril Ausztráliából jön, és újra ez a tavalyi sikeres fellépése után ismét megmutatja, hogy miért ő jelenleg a legnagyobb mainstream popdance király. Neked pedig, Edith, már csak a Rádió Egy szlogenjét kell tudnod, hogy ott lehess.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ennyi! Felhívtál tizedikként!
1: Szuper, köszönöm!
0: Úgyhogy te élőben láthatod Cyrilt is például, és a többieket.
1: Hú, nagyszerű, nagyon örülök neki.
0: Mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Ó, nagyon örülök, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Mi köszönjük, hogy minket hallgatsz, Edith, és hát hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, ha ismét ugyanígy leadok egy dalt az egyik világsztárunktól, adok majd egy újabb páros belépőt is a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára.

0: hoznak majd valakinek, és hát szemfeldalát mindenki felismeri majd, remélem, amikor lejátszom. Szemfeld, Heart Like Mine hozza majd a páros belépőt annak, aki tizedikként elér, amikor ezt a dal teljes egészében lejátszom. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, a következő zenei órát Loival indítom majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak a mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
8: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
7: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
8: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
7: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
1: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
4: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
5: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
4: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
5: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
4: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
5: Á, de én nem értek ehhez.
4: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió Egyes csaj.
5: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
6: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
7: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: Jazz játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
2: facebook.com/Rádió 1 Eger.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy most a munka mellé. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban, pedig a Rádió Egy születésnapi fesztiválján nyárnyitó hangulatban az összes Rádió Egyes DJ-nk ott lesz, és világsztárok is érkezik hozzánk. Például Hollandiából Sam Feld, aki ezzel a zenével robbant be a klubokba és a rádiókba 2015-ben. Show me love!

Feld brutál büszke volt arra, hogy az amerikai Billboard írt róla szuper jó dolgokat, a Modern House szupersztárjának nevezte a Show Me Love-hoz készült feldolgozása után. Azóta pedig egy csomó szuper jó zenét kaptunk tőle, úgyhogy biztos hallani fogjuk ezt is. Stronger, Kesha.

0: tehát a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztár fellépője. Jön majd még a Switch Disco és Cyril is. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a hivatalos Facebook eseményben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

Kanadában minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
6: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnetbanknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnetbank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is lett.
11: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak.
12: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak, igazi ma is láger megy. Nemrég bemutattam, hogy milyen szuper jó zenei vannak Sam Feldnek. Mutatok még egyet. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Sam Feld.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük, ha megszólal egy dal a rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, akkor azonnal tessék kapni a telefon, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer azonnal a buliba. A születésnapunkon a rádió egy DJ mellett fellép ugye Sam Felt, a Switch Disco, Cyril, Accent, bármelyikük dala nyerő dal lehet. Halló, halló!
1: Szia, Attila vagyok.
0: Attilák világ találkozója zajlik éppen adásban. Ebben az órában, Attikám, kinek a zenéjét kellett felfedezni? Melyik volt a nyerő dal?
1: Sam Felt. És a Heart Like Mine.
0: Tökéletes, Sam Felt, Heart Like Mine. Egy órás DJ-szettel Budapestre érkezik majd Sam Felt a Rádió 1 meghívására, és velünk ünnepli a születésnapunkat az összes Rádió 1 fanatikussal, akik mind tudják a Rádió 1 szlogenjét, ezt kérném tőled is.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ati, jössz velünk bulizni! Yeah!
1: Királyok vagytok, nagyon köszönöm.
0: Mutatom, hogy mi a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Aki 10-ként hív, ezt kapja.
1: Nagyon király, nagyon örülök.
0: Mit csinálsz most, Ati? Hogy telik a napod?
1: Villanyszerelők vagyunk.
0: Nehogy munkát vállaljál pünkösd vasárnapra, mert akkor neked más programod lesz.
1: Igen, igen. Biztos, hogy nem vállalunk, mert ott leszünk veletek és bulizunk.
0: Bizonyám. Hölgyeim és uraim! A buli minden részlete a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben, és amikor ismét megszólal egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, páros belépőjegy nyerhető a játék, tehát folytatódik itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

Vonjon magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
8: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
6: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
12: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
13: Nézzük meg a pizzákat!
12: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
13: Intézem, a vacsora megrendelve.
12: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
14: Szia!
15: Hello!
14: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
15: Bonjour!
14: Hola!
16: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
14: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
18: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, én pedig felraktam a Facebookra.
17: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
18: Neked meg hogy megy az étterem?
17: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
18: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
17: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
18: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
19: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
6: Reklámot hallottak.
9: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Megújultak a város játszóterei. Köszöntöm Önöket, a híreket Réva

0: hallják. A múlt hónap végére Eger 13 játszóterére telepített az önkormányzat, 20 darab új játszótéri eszközt és új ütéscsillapító gumiburkolatok is épültek 7 játszótéri eszköz alatt. Ezen kívül további 4 helyen már a használatban lévő játékeszközök felújítása is megtörtént, így a Rákóczi, a Vallon és az Egészségház utcákban, valamint a Végvári Vitézek terén. Az új eszközök beszerzése, telepítése és a felújítási munkálatok is önkormányzati forrásból valósult. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljutatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang- és képrögzítés is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A pedagógus sok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

Szabad Kronó Rádió, egy csak igazimai sláger, mely kedden és május 12-én köszöntök mindenkit. Hello Eger! A mikrofonnál az öltünk álló két órában ma is, mint mindig, Ferenc Norbert, és nagyon remélem, hogy jól elindítottuk ezt a munkahetet tegnap. Megágyaztunk annak, hogy megint csak a mai napot is végig kell majd dolgoznunk, úgyhogy nem ért bennünket meglepetésként. Az biztos, hogy kettőig sok jó zenével és sok helyi információval is várok mindenkit. Egy picit visszahűlt a levegő, egy picit több a csapadék, de ezt is nagyon vártuk, úgyhogy remélem, hogy ez sem ért senkit meglepetésként. Beszélünk a folytatásról, előtte viszont jönnek a friss közlekedési infók, ebben kérem a segítségét, írjon, ha lát bármi érdekességet. Most pedig már a Daily Mixben David Guetta és a pörgős Baby Don't Hurt Me szól itt a Rádió 1-je.

Szalikronádi Wechok, igazi ma is Sláger megy. Nagy változásokról nem tudok beszámolni az utakon, ugyanolyan nehéz közlekedni Egerben, mint tegnap, és valószínű holnap is ez lesz majd a helyzet, hiszen tartják magukat az állandó úton folyó munkálatok, így lassabb haladásra lehet készülni a második Rákóczi Ferenc utcán is, a Vörös Martin Mihály utcán is, aztán a Várállomás környékén és a Kisasszony utcán is, mert ugye ott is zajlanak még az úton folyó munkálatok, meg hát ugye a Várállomás után a Vécsei Sándor utcában is, úgyhogy gyakorlatilag szinte mindenütt, meg hogyha jönnek befelé Egerből, akár Szalókról vagy Noszvajról, akkor is erre kell majd készülni. Úgyhogy ha bármilyen plusz információ van, akár egy sebességet mérő rendőrautó, azt is jelezheti 20-33-933-33-as vagy facebook.com/radio1eger. Én pedig egy pörgős igazi mai slágert küldök most a Daily Mixben, Martin Garrix, és jön az úton lévőknek a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Szagy Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy csapadékos lesz a folytatás is itt Egerben és a környéken, úgyhogy időjárásunk végre egy kis öntözéssel tölti az idejét egészen hétvégéig. Minden napra jósolnak egy pár millimétert, holnapra is, aztán csütörtökre talán nem, de péntekre is lehet elszórtan eső, akkor már 20 fok lesz, szombatra 4, vasárnapra pedig 2 millimétert a meteorológusaink, úgyhogy nem fogunk fázni, mert ez a kis hidegfront, ami a mai napon megérkezett, meg a holnapi napon is itt lesz még velünk, ez csak pár fokkal hűti majd vissza a levegőt, de azért csípősek lesznek az éjszakák, nem vagyunk már hozzászokva a 3-5 fokos éjjeli hőmérséklethez, ezt leszámítva napközben szépen visszamelegszik, a hétvége felé 19-20 fokra, az pedig tudjuk, hogy nagyon kellemes, úgyhogy esernyő esőkabát, de azért nagyon sok réteget nem kell majd magunkkal vinni. Taylor Swift slágerével megyünk tovább a folytatásba.

0: Szádi Kron Rádió egy csak igazi mai sláger, mely ki ne ismerné a Switch Disco történetét, Dance Rizzerius, Nikos Kalagarias. Közös barátaikon keresztül ismerkedtek meg, akik egy klubot üzemeltettek Görögországban, ahonnan Kaligarias is származott. Egy nyári szezon töltöttek együtt, mielőtt már a következő évben megalakították az együttesüket. Több évben átjátszottak mashupokat, egyik például nagyon hirtelen népszerűvé vált Nelly Furtado féle Say It Right, és természetesen ez felkeltette az egyik lemezkiadó figyelmét, akik szerződést ajánlottak nekik, így 2021-ben a páros kiadta az Everything című albumot, a többi pedig már történelem, azóta ontják magukból a slágereket.
1: Most a vadonatúj slágerrel megyünk tovább tőlük, az Ella Andersonnal közös React érkezik itt a Rádió 1-jel.

0: te fügy órár.
1: Szabjon Ládi, Wait Csak, igazi mai slágermegy, Bibi Rexa pedig új korszakába lépett, tele energikus, táncolható slágerekkel, a Chase It sikere után újabb kislemezzel jelentkezett, most pedig megérkezett a legújabb sláger, méghozzá a Faithless feldolgozásában. Ez a New Religion, ami egy olyan dal, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc lesz majd belőle. Hallgassuk most Bibi Rexa és a Faithless újdonságát.

0: Szabadság Rádió, egy csak igazi mai sláger megy, és szépen megy az idő, véget ért ez az óránk. A következőkben is várok majd vissza mindenkit jó zenékkel, meg programajánlatokkal. Beszélnünk kell majd arról, hogyha valaki kimozdulna valamerre, akkor merre teheti ezt meg itt Egerben és a környéken. És persze jönnek a friss hírek is, Révai Renitől, aztán meg szó majd a Hurt és a Purple Disco Machine közöse. Érkezünk nem sokára a Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agentor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Peti, hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
9: Most voltak Egerben, nem is tudtam, nem hiszem el, hogy lemaradtam.
8: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
9: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
8: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak, biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
10: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Energetikai korszerűsítés az Eszterlánc tagóvodában. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Befejeződött az Egri bölcsödei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbb

0: figyelembe téve a környezetet az idei aszályos időjárással szemben. Új társadalmi felzárkózást segítő program indul az EGRI tankerületi központban, amelynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint az iskolák működésének támogatása. A tankerület közleménye szerint a program keretében 5 alacsony iskolai végzettségű nő kap lehetőséget arra, hogy a nevelés segítő asszisztensként helyezkedjen el a tankerület több intézményében. A résztvevők összesen 16 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, ezt pedig további 8 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követi. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Ferenc Norberttel.

Szavítanom Rádió egy csak igazi mai sláger, mely szeretettel köszöntök mindenkit a munkahét második napján, azaz kedden is, május 12-én. Remélem, hogy vidáman telik ez a munkanap is, mert azért naptejre nem lesz ma szükség, és úgy néz ki, hogy a fagyos szentek is betartják majd az ígéretüket. Szervác, Pongrác, Bonifác érkezik a mai napon, a pongrácokat köszönhetjük, és vissza is hűl majd a levegő, úgyhogy nem véletlen ez a népi megfigyelés, ahogy már előző órában is említettem, a hét közepétől éjjelre akár 3 fokig is csökkenhet majd a hőmérséklet, úgyhogy hűvösek lesznek az éjszakák, de kellemes melegek a nappalok. Ebben az órában pedig sok jó zenével töltjük el a kedd előttünk álló néhány munkás óráját, meg jön majd néhány programajánlat is, úgyhogy vessük is bele magunkat a jó zenékbe. Selena Gomez slágerével megyünk tovább, itt a Single Soon.

Szádi Krom Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Ray Dalton 1990. május 10-én született Seattle-ben, pályafutását pedig gospel és R&B énekesként kezdte, aztán 2011-ben jött a nagy siker, Ryan Lewis-szal és McLemore-ral közös Can't Hold Us című dala nagyon nagy népszerűséget szerzett neki, és több országban is listavezető volt, a slágerlisták élére került, azóta pedig már saját slágerei is vannak, most például egy vadonatúj igazi mai sláger jön tőle, ez a Blood Runnin'.

0: Szállj, hogy a rádió egy csak igazi mai sláger, mert van két mai és két holnapi programajánlatom. A Bartakovics Béla Közösségi Házban lesz egy kiállítás, ami május végéig látogatható, de ma lesz a megnyitó 16 óra 30 perctől. Blaskó János festőművész 20 éven keresztül az EGRI Tanárképző Főiskola rajz tanszékének volt a vezetője, az Eventus Művészeti Szakgimnázium pedig a mester tiszteletére 16 éve rendezi meg a Blaskó János festészeti emlékversenyt. A verseny legszínvonalasabb alkotásaiból nyílik ez a kiállítás, amit láthatnak május végéig. Aztán egy szintén mai programajánlat, az Uránia moziban folytatódik az Ekke mozi, 17 óra 30 perctől a Siket című spanyol filmdrámát láthatják majd. Van két holnapi programajánlatom, szintén az Uránia moziban lesz majd Top Gun dupla vetítés, tehát május 13-án és május 15-én is láthatnak majd két emblematikus részt a sorozatból, illetve szintén egy közelgő programajánlat 13-án, az a szerdán 19 órától a Hülyeség határa, Baranyai Barna estje lesz majd a Fázisban, itt Egerben. Jó szórakozást kívánok a programokhoz. A folytatásban pedig Baker Matt pörgős dalához, itt a One Day.
1: I have a dream. One day. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

számítanunk Rádió egy csakig az imai sláger megy, a nagyon gyors búcsú ideje pedig most következett el, úgyhogy érkezik Györke Attila, maradnak az igazi imai slágerek, velem pedig már a hét közepén, azaz holnap találkozhatnak, majd a szokott időben 12-kor jövök. A folytatásban pedig a One Republic dalával kívánok csodaszép kedd délután, itt a Love Runs Out, Hello Again!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A vashiány kezelése

0: 24 százas számon, vagy a facebook.com/exkobramonitoring oldalon.
1: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
2: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
1: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
2: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
1: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
2: Á, de én nem értek ehhez.
1: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
2: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
3: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdesd te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió1eger.hu.
5: Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Purebeat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én Pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellép Szemfelt, a Swiss Disco, Accent, Cyril. Na de kinek a zenéjét hallottuk ebben az órában? Rádió 1, tessék!
1: Accent, Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
0: Jól hallottad!

0: Bent, aki fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és a nyárdalát persze, hogy el kell, hogy énekeljék mindketten, úgyhogy érkezik majd Tóth Abigail is. Én Györke Attila vagyok, szia, hogy szólíthatlak?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Gábor?
1: Székesfehérvár.
0: Na, hát Székesfehérváron is mindenkinek tudnia kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te futottál be tizedikként.
1: Az komoly, kevés. Örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen!
0: Jó bulizást kívánunk, a játék pedig folytatódik, hölgyeim és uraim. 4 órától ugye kapcsoljuk Sopront, a Rádió 1 roadshow mai állomásának helyszínét, de addig is biztos, hogy fogok adni dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy tessék továbbra is fülelni és nyerni!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

és Sláger megy. Jó munkát mindenkinek ezekkel a zenékkel. Sopronban kevesebb, mint másfél óra múlva várunk mindenkit. Várkerület, Mária szobor, 4-től a Rócson jön a Live Mix Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, 5-től pedig érkeznek Balázsék. Holnap egyébként Szombathely, csütörtökön Dunaújváros, pénteken Debrecen a helyszín, hogy pontosan hol, az ki

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Rócsós Live Mixig van még egy óránk, amiben ismét lesz majd játék. Jövő hét vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, és az egyik világsztárunk dala ismét nyerődal lesz. Páros belépőjegyet jelent majd valakinek, az ügyesnek, a gyorsnak, aki tizedikként elér majd a 0-20-311-111-en. Megmutatom, hogy melyik dalt kell keresni. Hölgyeim és uraim, május 24-én a Rádió 1 elhozza Budapestre a Switch Discót! Found You, ez a dal hozza a következő órá

0: A születésnapunk részletei pedig most az infók között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltoferrágó tabletta.
10: A magas vastag

0: A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a rádió1-en.
3: Megújultak a város játszóterei. Köszöntöm Önöket, a híreket Révai Renátától hallják. A múlt hónap végére Eger 13 játszóterére telepített az önkormányzat, 20 darab új játszótéri eszközt és új ütéscsillapító gumiburkolatok is épültek 7 játszótéri eszköz alatt. Ezen kívül további 4 helyen már a használatban lévő játékeszközök felújítása is megtörtént, így a Rákóczi, a Vallon és az Egészségház utcákban, valamint a Végvári Vitézek terén. Az új eszközök beszerzése, telepítése és a felújítási munkálatok is önkormányzati forrásból valósult. Súlyos állításokat fogalmaztak meg a Wigner Jenő középiskola több pedagógusának és diákjainak nevében az EGRI ügyekhez eljutatott dokumentumokban. Állításuk szerint az intézményben egy rejtett kamerás megfigyelési ügy mellett számos egyéb szerintük jogsértő gyakorlat is előfordulhatott az elmúlt időszakban. A történet középpontjában egy 2025. decemberében felfedezett rejtett kamera áll. Az állítás szerint az idegen nyelvi munkaközösség irodájában egy fadobozba rejtett hang- és képrögzítés is alkalmas eszközt találtak a pedagógusok. Ezt követően tiltott adatszerzés gyanúja miatt tettek feljelentést. A tanárok szerint az esetet követően több érintett munkatársat hátrányos intézkedések érhettek, és úgy érzik, hogy az intézmény vezetése megfélemlítő légkört alakított ki. Az iskola igazgatójának álláspontja szerint az intézményben korábban sorozatos lopások történtek, az igazgató tájékoztatása alapján emiatt bíztak meg egy biztonsági céget az eset kivizsgálásával. A pedagógus Sok hangsúlyozták, semmilyen előzetes tájékoztatást nem kaptak a megfigyelésről. Az ügyben lezajlott egy adatvédelmi vizsgálat, a rendőrségi eljárás pedig jelenleg is folyamatban van.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fantasztikus. Hölgyeim és uraim, május 24-én pünkös vasárnap igazi Ibiza hangulatot hoz nekünk. A Switch Disco!
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban jön a Rádió Egy születésnapi fesztiválja. Nem sokára együtt tombolnak a Rádió Egyesek, a Rádió Egy DJ-k zenéire és négy világsztárunk fellépésére. Jön majd Accent, Cyril, a Swish Disco, Samfeld, és az ő dalaik minden egyes órában páros belépőt jelenthetnek valakinek, a szerencsésnek. Halló!
1: Ja, Anami vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy szólíthatlak? Mi a keresztneved?
1: Anami.
0: Anami, szia! Nem is tudom, hogy beszéltem-e már Anamival. Honnan csörögtél, Anami?
1: Szolnokról.
0: Szolnokról hívtál fel, mert hallottál a rádióban egy dalt, ami mi volt?
1: Így van, Switch Disco, Find You.
0: A Swish Disco az egyik világsztár fellépőnk, és május 24-én pünkös vasárnap jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Te is jöhetsz, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi ma is slágerben.
0: Hát akkor gyere velünk bulizni, mert te vagy a 10. telefonáló!
1: Nagyon jó, köszönöm!
0: Ezt elvitted, Anami, gratulálok!
1: Köszönöm szépen, szuper!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki.
0: Kit hozol magaddal, mert páros belépő?
1: A férjemet. Csaba.
0: Csabával! Érezzétek akkor magatokat nagyon jól, Anami. Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik, de hát ugye 4 órától indul a roadshow, live mixel, aztán Balázsékkal, úgyhogy holnap délelőtt lehet ismét páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

Foglaljon magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Képzeld el, ahogy a kvázi udvar kapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán. A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
6: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
7: Ah, ne is mondd, Zsuzsikám. Szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? E pedig felraktam a Facebookra.
6: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
7: Neked meg hogy megy az étterem?
6: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
7: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
6: Á, én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
7: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
4: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Na, egy pillanatra néz itt balra, ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek. Hát ez gyerekek. Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk. Szevasz,
10: Hello, Gábor!
9: Hello!
10: Na, merre?
9: Jó, oké. Madárcsi Csergő.
10: Madárcsi Csergő, szép délután kívánok mindenki.
9: Szevasz, Gáborunk, újra eljöttél?
10: Így van.
9: Édesem.
11: Az ünnepi ékszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam, olyan ijesztő. Ez direkt?
10: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
9: Minden rócson itt van, ő már a mi utazó kabala figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
10: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
9: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
10: Hát ugyan mivel.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
4: Rádió 1-en.
8: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött.

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt. Nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A tehet

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak a mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5.

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tök mag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
7: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendület.

0: rendezvúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán.
1: Készletkísérés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
2: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
3: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
2: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
3: Vitagin C. Saját flórám, saját élet.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
5: És ez még csak a bemelegítés.
4: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
6: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
7: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Pedig felraktam a Facebookra.
6: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
7: Neked meg hogy megy az étterem?
6: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
7: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
6: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
7: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
8: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
9: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
10: This is the World Is Mine Radio

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Radio1eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 4 óra van. Hello mindenkinek, hello Sopron! Itt vagyunk élőben a várkerületben, a Mária szobornál Balázsék délutáni roadshowjának a második állomásán. Veletem Lotfi Begi a lemezjátszók mögött. Szevasz Begikém!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok és köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
1: És nagyon jó, hogy elkezdünk gyülekezni, 1 óra live mix, aztán pedig 3 óra Balázsék, ez lesz a menü a következő 4 órában. Hát aki most indul el ide, téli kabát, sapka, sál, kesztyű, meleg tea, az lesz itt a helyszínen. Meg egy sapka nincs nálad egészen véletlenül.
2: Nincs, mert hogy most már, hogy is mondjam, image-ben vagyok. Hát hogyha fölvenném a sapkát, a kesztyűt nem ismernének meg a kedves hallgatók, nézők, akik ide kijöttek.
1: És azt gondolom, hogy Begit mindenki ismeri, tudok minket nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. 10 fok van, kicsit hideg az idő, eső viszont nem lesz. Fantasztikus a program a következő 4 órában, tehát még egyszer Sopronban vagyunk, a várkerületben, a Mária szobornál várunk mindenkit. Balázséknak melegítjük elő a terepet 1 órán keresztül. Induljunk el, Begi!
2: Az órát pedig már is Ed Sheerannel és a Kemere című felvétellel fogom indítani még hozzá Siri remixében. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 5 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, hello mindenkinek itt a helyszínen. A várkerületben vagyunk a Mária Szobornál, Lotfi Begivel, mi vagyunk Balázsék előzenekara. Balázsék 2026-os délutáni rócsójának a második állomásán. Hölgyek, urak, itt a helyszínen csak szeretnénk felmérni a helyzetet, hogy hányan szeretnétek belépőket kapni ingyen és bérmentve itt a helyszínen a születésnapi fesztiválunkra. Kezeket fel, ki az, aki jönne? Ó, te jó ég, de jó látni ezeket.
1: Mindenki.
0: Nagyon jó, mert hogy szeretnék néhány belépőt kiosztani nektek itt a helyszínen, úgyhogy bulizatok velünk, maradjatok itt, utánunk tehát 5-től jönnek majd Balázsék, és hát a Rádió egy születésnapi fesztivál az egy olyan esemény, amire óriási erőkkel készülünk minden évben.
1: Ez így van, az összes Rádió egy DJ ott lesz a színpadon, és nemzetközi sztár vendégeink is lesznek. Érkezik majd Sunfeld, itt lesz majd a Switch Disco csapata, és hát jön a tavalyi világsztárunk, aki először járt Magyarországon, és nálunk járt először Magyarországon, ő nem más, mint Cyril.
0: Pontosan, aztán Sunfeld is fellép, ott lesz Accent, ott lesz az összes Rádió egy DJ, ahogy mondta Begi. Mindez jövő vasárnap, nagyon közeledik a dátum, tehát belépőket itt a helyszínen is kaphatok majd tőlünk néhány perc múlva. Begi, bulizunk tovább!
1: A folytatásban érkezik Diana Ross és az Upside Down itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.
0: Yes!

0: vagyunk, Balázsék előzenekar a Lotfi Vegivel a Rádió egy Live Mixben. Hello, még egyszer mindenkinek itt a helyszínen, de jó látni, hogy elkezdtünk gyülekezni. Hello, Vegi, neked is még egyszer!
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok, és természetesen köszöntök mindenkit itt a főtéren. Szevasztok!
0: Én pedig gondoltam, és lejövök gyorsan ide, mert hogy az első sorban azért elkezdtek itt is gyülekezni az emberek. Három fiatal ember itt mellettem. Szevasztok, keresztneveket kérek, hogy hívnak titeket?
2: Hello, Dávid!
3: Gergő!
4: Zétény!
0: Dávid, Gergő és Zétény, jönnétek bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra? Voltatok-e már valaha Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
2: Még nem voltunk egyszer sem.
3: Még nem voltunk, de még soha.
0: Senki soha, ez lenne az első alkalom, oké. Srácok, a szlogent tudjátok, remélem.
2: Természetesen.
0: Mondd is el.
2: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Én úgy szeretek ilyen profikkal dolgozni. Hányan jönnétek, van-e párotok? Hány kísérőre lenne szükség? Mindenki hozna mondjuk valakit?
2: Nem valószínű, vagy... Egyedül jól elbúr... Nem.
1: Igen, majd ott csajoznak, Geri. Hát nem hiszem már, te három fiatal ember, akkor mit hozzá?
0: De azért hat belépőhöz mit szólnátok, jó? Tehát akkor lenne egy kísérő, akit mindenki el tud vinni, jó?
2: Kiváló, köszönjük.
0: Látszok, hát akkor 6 darab belépő a Rádió születésnapi fesztiváljára a Budapest Barba jövő vasárnapra a tiétek. Egy nagy sikítás háromra.
2: Köszönjük!
0: De jó fejek vagytok, érezzétek jól magatokat, ott találkozunk. Ki szeretne még jegyeket? Kérdezem itt a jelenlévőktől. Kezeket fel, kezeket a magasba. Ki az, aki bulizna még velünk? Jól van, pár perc múlva ti is kaphatok jegyeket. Begikén, menjünk közben tovább.
1: Hát az időjárás nem annyira megfelelő, de mégis egy kis ibizai hangulatot szeretnék ide varázsolni. A nyár egyik legnagyobb slágerében megyünk tovább, érkezik Another és a Talk to You itt a Rádió 1-en a Live Mixben élőben Sopronból.

0: Hát hol a vége ennek a dalnak, Begi? Itt a vége, hello mindenkinek, rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello Sopron, szeretettel köszöntünk mindenkit Balázsék 2026-os országjáró délutáni roadshowjának a második állomásán. Mi vagyunk ma is Balázsék előzenek arra Lotfi Begivel, és hát Kócán Bálintot hadd mutassam be nektek, ő a helyi arc, a helyi erő, a helyi műsorvezető Sopronban. Hello Bálint, örülök, hogy találkozunk személyesen.
1: Szia Geri, szia Begi, köszöntök én is mindenkit nagy szeretettel. Hello Sopron, hello mindenki, és hát örülök, hogy ide jöttetek Sopronba, és ide értetek annál jobban, hogy én is itt lehetek, illetve, hogyha itt körbenézek, akkor egyre többen vagyunk, úgy tűnik, hogy az eső is elmegy, a szél is már alig fúj, és egyre jobb az idő, és hát aki hallgat minket itt a Sopron és környékbeli hallgatóknak, hát arra invitálom őket, és arra biztatom őket, hogy mindenképpen jöjjenek ki ide Sopronban a Mária szoborhoz, ide a várkerületre, hiszen brutál a hangulat, Begi!
2: Köszönöm.
1: Nagyon-nagyon jó, és hát itt szenzációs ajándékokat fogunk hamarosan kisorsolni.
0: Bizony, utánunk a Rádió egy Live Mix után jönnek Banázsék 5-8-ig, ők is itt várnak titeket a helyszínen. Ki szeretne belépőket nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára? Arra kérlek benneteket, hogy gyertek minél közelebb ide a kordonhoz, Bánintéket pedig arra kérlek, hogy fáradj le oda, és akkor a hangotokat szeretnénk hallani, háromra egy nagy sikítást, egy nagy üvöltést szeretnénk kérni mindenkitől, és aki a leghangosabb Bánint, jó, annak adunk majd belépőket. Hogy mennyit? Az csak rajtatok áll, az csak tőletek függ. Úgyhogy hölgyek, urak, aki tehát szeretne velünk bulizni, jövő héten vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján egy nagy sikítást! Ki lesz a leghangosabb, ez
1: na,
0: a kérdés?
1: Hát akkor
0: egy,
1: nézzük itt a közönséget.
0: 2, 3! Búbárint itt ott közvetlenül előtted a srácok, nagyon-nagyon hangosak voltatok.
1: Jó volt,
0: igen?
1: Jó volt. Nagyszerű volt, srácok, de én azt gondolom, hogy egy szlogen talán még kérjünk. Ugye mi a rádió egy szlogenje?
3: Rádió egy csak igazi, és ma is sláger megy.
0: Annyira féltem, hogy elrontják.
3: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na és még egyszer.
4: Rádió egy csak az igazi, ma is sláger megy.
0: Elfogadjuk, majd az az, igen, nem igen, kellett volna, nem baj. Srácok, jó. Hány belépőt szeretnétek? 3? Mi lenne, ha adnánk 6? El tudtok vinni csajokat is magatokkal? Vagy mindenki szingli és Sopronban?
2: Mindenki.
0: Mehet 6?
1: Vannak ám itt még csajok, Geri?
0: Oké. Hol látsz csajokat? Hello! Ők is tudják a szlogent? Gyorsan menj oda, kérlek, Bálint, jó?
1: 3, 2, 1, jöhet!
5: Rádió egy csak igazi, ma is láger megy!
0: Erről van szó, hölgyek! Hányan vagytok? Hány belépőre lenne szükségetek?
6: 6-an.
0: Akkor 6 belépő a tiétek, és találkozunk jövő vasárnap a születésnapi fesztiválunkon, jó? Nagyon köszi, még néhány belépőt szeretnénk kiosztani nektek Begivel. Ahogy mondtam, 5 órától jönnek Balázsék. Mivel megyünk tovább?
2: A folytatásban érkezik Kygo és a One Republic közös felvétele, ez nem más, mint a Chasing Paradise. Itt a Rádió 1-en a Live Mixben, élőben Sopronból.

0: Nagyjából?
1: Hát szerintem nagyjából olyan 25 kilónál járok. És ez ilyenkor hidegben és ilyen időben nem annyira előnyös.
0: Igen, arra gondoltam egyébként, hogyha jó lett volna az idő, tök jó lett volna megmutatni legalább az izmaidat, vagy mondjuk a felsőtestedet, esetleg a soproniaknak, de 10 fokban ez annyira nem jó ötlet.
1: Majd jövőre.
0: Hogy majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon?
1: Úgy legyen.
0: Május 20.

0: Sopron, reméljük, hogy mindenki jól érezte magát velünk az elmúlt egy órában. Köszönjük szépen a figyelmet Lotfi Begi nevében is. Begikém, milyen volt a buli itt Sopronban?
1: Abszolút jól éreztem magam, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és hát a buli még csak most kezdődik.
0: Bizonyám, egy kérdés hozzátok itt a helyszínen. Készen álltok Balázsékra? Zseniálisak vagytok, és zseniális lesz a következő három óra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok. Fantasztikus ajándékok, elképesztő hangulat, extra meglepetések is lesznek. Tehát innentől Begi, mi pedig akkor találkozunk jövő héten a Rádió 1 stúdióban, jó?
1: Így van, de pénteken még érkezek a World is Mine-ba.
0: Nagyon helyes, és akkor jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Itt Sopronban néhány perc múlva jönnek Balázsi!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyád a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Egerbel városában. Május 16-án a

0: Karizma Mate Kft. A legkisebb munkától a legnagyobbig. Bízza ránk és építsünk együtt jövőt. Tekintse át referenciánkat a www.karizmamate.hu weboldalon. Kérjen ajánlatot díjmentesen. Minőség, amit lát. Stabilitás, amit érez.
1: Eger legfontosabb helyi hírei. Radio1eger.hu.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünnepléssel.
4: Júj, de szép torta!
3: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
4: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
3: Boldog születésnapot, Feri!
4: Nagyon köszönjük! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
3: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
4: Happy birthday!
3: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
4: Nem lehet, hülye vagy!
3: Ja, ezt nem lehet elfújni.
4: Most
3: na, a refrén, gyerekek! Happy birthday!
4: Kiégett az ingem!
3: Happy birthday, Feri!
4: Ez az!
3: Mostantól kezdve...
4: Bácsinak szólítasz.
3: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
5: Harap bele, Feri!
3: Így van.
5: Kérjük az oldalába.
3: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
5: Erősebb fogzománcot.
3: Kevesebb szuvas fogad.
4: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia bekeltem.
3: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
6: nem
3: jó kívánságot.
6: Nem gondolkoztam ezen.
3: Ez a kívánságot Ferinek.
4: Ha kell, drágám, az nagy baj.
7: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
3: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
8: És igen. Michelin csillagot.
3: Michelin csillagot!
4: De drága vagy.
6: Figyelj!
3: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van. Ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor mert a hangot kell rádnom. Hello Feri, hello Eszter. Jó reggelt. Hello.
3: Alig láttalak benneteket.
1: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De ez nincs eső.
4: Hóna alól fúj.
2: Még.
1: Az én hónom alól fúj.
4: Honnan jön a jeges
1: északi. Így van. Szél. Hello, drága soproniak. Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
3: Hát ezek aranyemberek, mind.
1: Mi történik? Történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek ennyien? Vagy jön utánunk valaki?
3: Nem, az ajándékokért.
1: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig csak egy napot ugrottunk.
4: Nézd azt a fiatalembert, hogy azt kérjük, mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: Te rohadt szemét, olyan genyó vagy, de tényleg akkora rohadék se.
4: Az övét, mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
3: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt egy kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretet. De mondom, minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek sunyiba, hogy finej, megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam. De mondom, ne mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Ja, hát semmi, hát így van fölkötöm az övet.
4: Egy fehéres ikat, kvácsenként.
1: De a pulóver, így, soha nem jössz rá. Hát soha nem mondod. Erre Eszternek megmutattam, de ahogy kimondtam, tudtam, hogy azonnal.
4: Tinkod mindig jó helyen van.
3: De ezt tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó. És mindenki ilyet akar.
4: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsónadrágja nincs, azt hogy oldjam
1: meg? Igen, az se volt.
4: Ezért. Papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
3: Így jó, van. Mesélj, de nyugodtan, hogy mentél leszaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy éppen, hogy csak megérkezünk a szállodába, gondolta még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnessezés, tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy megsemmisülve távoz, nem mentem be. Nem vagyok már a régi. Nem vagyok már a régi.
4: Én azért látom, nyomokban véle felfedezőben az a régi énedet, szerintem nem vagyunk bajban.
1: De ez annyira prosztó alsógatyába beülni nem. A medencében.
4: De milyen
1: hát ilyen boxer.
3: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy ízé.
1: Hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
4: Nem tudni szemkontaktust tartani. Szóval az, akkor ez egy elmegy, ez megoldja.
1: Igen. Nem mondom, akkor jó, akkor legyen egy forró zuhany. Úgyhogy figyelj, itt reggel óta mi motoron vagyunk, úgyhogy itt nincsen aztán nagy wellnessezés, meg semmi. Igen.
4: Feri is elég ramatyul néz ki, hogy teljesen őszinte legyek.
1: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy.
4: Szilárd, ott esetleg látjátok, Szilárd nagyon keményen néz ki. Tehát Szilárd úgy néz ki, mint egy hete az utcán alszik.
3: Egy homeless.
1: Hát figyelj, itt az volt, hogy ugye mi tegnap este megalakultunk egy kicsit, vacsorázgattunk együtt, ki kevesebbet, ki többet iszogatott azért, tehát úgy picit megünnepeltük Feri születésnapját, a negyedik vodkasátra emlékszem, utána blackout, és
4: Feri már 57 éves, csak szólok
3: meg. Nem, 56, 56. Hát tegnap töltöttem be az 56, kérlek szépen.
1: Közeledik az 57 felé. Csak így ugrás a 70, mindjárt itt a 80. És ugye ma egy gyors reggeli, és aztán
3: azóta hősök vagyunk.
1: Aztán egész nap motoron, itt Ausztria környékén motoroztunk, 10 fokban, jó időben, szikrázó napsütésben, úgyhogy nem kell mindig jól járni. Azért ez a
3: eset? Helyzet.
1: Nem, egyébként esti nem esett. Hát akkor esti nem esett, jó volt, igen.
3: Amikor nem esik, akkor az nekünk jó, kész. Igen.
1: Azt írja valaki, mert hogy látjuk az SMS-eket, hogy ezt írjátok egy kis hangot.
4: De ezt csinálják, miért van nekem halk mikrofon?
1: Azért, mert nagyon messze van a szától a mikrofon.
4: De nem tudom, így
1: kell. Azt a mindenit, de büszke vagyok rá. Oda néz!
4: De hogy a lényeg, ez nagyon furcsa, és...
1: Jó, közel kell.
4: De ezt ki tudja, kinek a kezébe volt?
1: Hát, fertőtlenítettem. Én annyit csináltam a te mikrofonodat, mert tudtam, hogy el fogod mondani, a, hogy megpújkáztam egy kicsit, ide raktam. Hátul egy kicsit megdörzsöltem, mondom, ezt adjátok az Eszternek.
4: Új szaunaolaj kéne neked, mert ha jól érzem, mert kevés a citromfű.
1: Az is van, egy kis zsájában egy kis citromfű. Na mi a helyzet, soproniak, drága soproniak? Mi a helyzet veletek? Ki hogy van? Hogy érzitek magatokat? Mennyire fáztok itt az első sorban? Mit szeretne a kissrác?
3: Nem. Azt mondta Balázs, hogy nem engedül ma, hogy fotózd.
1: De lehet, majd csinálunk.
4: Balázs, lejön. El van tiltva kiskorúaktól.
3: Ide hozzam neked?
2: Tessék?
3: Ide hozzam neked a Balást?
2: Igen.
1: Velem szeretnél? Hát ott áll az óriás akar. Előtted, hát azonnal
3: tudsz. De tőlem fél.
1: Igen.
3: Megijed. Nem fázol, haver?
2: Nem.
4: Rengeteg fotós látok, de nagyon sok, vagy 8 fotós látok, van valami szakkör most amúgy. De rendes nagy gépekkel.
1: Igen, ezt én is láttam, hogy jöttünk be, itt ilyen nagy teleobjektívekkel. Úgy látszik a soproni, aki nem tudom, készülnek, vagy fotószakkörre járnak, nem tudom, de nagy fotók készülnek. Úgyhogy...
3: Honnan vagytok, vagy mit csinál?
1: Mit mond?
4: Képzés.
1: Felnőtt képzés.
3: És mi vagyunk az alanyok, hogy csak úgy fotó. Aha!
4: Este gyertek át a hotelbe, majd
3: nagyon jó, majd küldjétek át a képeket. Jó?
1: Extra pályamunkák születnek az 502-es szobában, csak szólunk. Ott afterozunk a fiúkkal.
3: Lesz egy olyan kép, amikor a Laci a korláton kihajolva. Jó, gyertek!
4: Ez már megtörtént, én láttam, hogy Laci már nincs
1: jól. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városba, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshow-ról rólunk ilyen képek készültek?
5: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
4: várj, hadd találjam ki a mai témakör.
1: Idősödő, elmúlódó médiasztárok.
3: Hagyd meg!
4: Középkorú narcisztikus férfiak.
1: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt mondjam.
4: Jó helyen jártok.
3: Szépen öregedő férfiak fotója.
4: Lezavarjuk meg őket természetes környezetünkben.
3: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
5: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
1: Jaj, de aranyos vagy.
3: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
5: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
1: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarod.
3: Ki az az AI?
1: Azért mondom, AI.
3: Én AI-t tegnap kaptam le a születésnapomra, AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
5: Készültem, na itt a riport.
3: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok?
5: 18-an.
3: 18-an?
4: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
3: Remeg.
4: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
1: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzi készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor itt
4: bors.
1: A bors vagy a blikk esetleg megtámadott bennünket, de akkor nem ez volt.
4: Akkor aki fotószakkörös, hogy azok közül ki az, aki elmenne hogy ilyen bulvárlabba fotózni?
1: Na tessék, bulvárlab.
4: Van néhány nyersanyagom, amit át tudnék most adni.
1: Igen. A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy-két nyersanyag a férfi WC-be.
4: Minden van.
3: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
5: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ez nekem most nagyon jól jött.
3: Több pénz. Ha van papír, az mindig több pénz.
4: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék.
1: Igen.
4: Na de hol van a Gábor?
1: Gábor, itt van, figyelj, itt van legyek, Gábor is, gyerekek. Legyek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből Sopronba. Hello, Gabikám!
6: Madátsegő, szép délutánt kívánok mindenkinek!
1: Mi újság, jól
4: azt
1: vagy?
4: Azt madátsegű.
1: Madátsegű, egyébként
3: azt is lehet, hát ha olyat akarsz olyan.
6: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
3: Gábor, milyen volt a Győr Sopron viszonylat?
6: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótló busszal jöttem Csornától.
1: Jó, hát még azért Lázár hagyott itt egy kis utóéletet.
3: De ezt tudtad, ahogy felszálltál, vagy közben közölték?
6: Nem, én tudtam, csak nem arra buszoszálltam, amelyik szerettem volna. De végül is nem volt baj, mert 40 perccel hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
1: De milyen empatikusak a soproniak? Valaki bemondta, így jártál.
6: Hát na most azzal jöttem
4: ez
6: volna...
4: Ez hanyatló nyugat, ez nagyon durva.
6: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akarok, az túl egyszerű lenne.
1: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz,
6: így
1: volt gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról, hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
6: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
4: Gyesen vagy?
6: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-es tíny.
4: Nagyon furcsa.
3: És jobba gyesev?
6: Tessék?
3: Jobba gyesev?
6: Hát, eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg már nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
1: Igen, azt is beszippantották, hogy bekebelezték, ott
6: hát
1: is volt valami.
6: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
1: Na, ezt most jól megkapják.
3: Adjad neki,
1: gyere Gábor. Adjad neki keményen.
6: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, amíg, hát mert lényegében Jesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdon résznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
3: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
6: Nem, mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
3: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
6: Hát gondolom. De egyébként minden rendben volt.
1: Az
6: visszafele Győr felé Csornáig megint vonult pótlóbusz lesz.
1: Szeretette ezt, tudjuk. Szereted, akarod, szeretette ezt, igen.
4: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak téged az ötcsillagos hotelba, nem kellett nekem.
6: Félek, hogy tériszonyom lesz.
1: Tényleg egyébként
6: most hotel. Most olyan magasról kinézni.
1: Igen, ez a veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS. Azt mondja, hogy jöttem vízslit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
3: Hol vagy?
1: Oda néz.
4: Bajnok! Nem tud, mert az a harmadik sor, de ettől függetlenül tudtad neked.
3: Jó, már elé álltak.
1: Jó, már besűrűsödtek előtt. Ő elküldte SMS-be, jöttem vízslit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
4: Ezt szeretem. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
1: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy ugye 30 vízslit azonnal eltüntet. Egyébként még nem jelentkeztek, tehát, hogy egy jelentkezőnk az
4: ki az, aki kihívónak érzi magát?
3: Jó, hapsik, csak hapsik, tehát három hapsi fog ma küzdeni.
4: Azt a bőrkabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhofitotna, őt.
1: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát, hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a vízslit.
3: Hát nőhiesen, hát érted.
1: Hát ilyen kis izék voltak a csajok.
4: Én nem ezt tanítottam nekik.
1: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni. Igen.
4: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba.
1: Jó.
4: Ezt már nem lehet tovább csinálni. Ez,
1: egyébként egy evőverseny gyerekek az férfiaknak
3: az
1: szól.
3: Így ez is így van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg.
1: Majd igen. Ma. Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket, jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
4: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, szóval azt neked szól.
1: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. Te szűje!
4: Ez Balázsnak tűntek
1: személyesen. Miért szólna ez nekem? Igen. Negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
3: Jó, ki az?
1: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan minetet. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
4: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
3: Jó, és nagy... ő
1: a 80-as végű, a nyári SMS.
4: És itt van.
1: Nem. Ide már egy kávé.
3: Vagy kettő.
1: Most írt SMS.
3: És itt van.
1: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy Ernikó számod, de részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
4: Ja, de akkor, de miért?
1: Nem csak azt tudja SMS-t írni, aki itt van.
4: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
1: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
4: Szerintem börtönben van.
1: Valami nem oké.
3: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
1: Na.
4: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
1: Oh. Igen. Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sopronban is megérkeztünk.
4: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
1: Ti egy ilyen kedves, aranyos Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mi történt itt Sopronban, mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
4: Megvadultak a Soproni.
1: Igen, komoly lejtődés van. Igen, Lacinak fugáznám a púzóját.
3: Nem
1: áll. Első szó. 17 óra 19-kor jött látni, hogy fogáznám a pózat. Mi van veletek, gyerekek?
4: Hát, mi van ma? Tényleg van valami? Retrográdban van valami?
1: Egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Itt elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás?
4: Istenem.
1: Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
4: Mocskos libernyákok. Állandóan csak.
1: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet ülni. gyűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
4: ne hagyjátok abba, jó? Ne
3: jó, mi van abba. Még? Jó, de most már menjen.
1: A második, a második sorban vagyok, és kakilni kell.
4: Ja, Istenem.
1: Jézus, hát csak úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki. Illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
3: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
1: De, tudod, de hogy a triumfot Trumpnak volt ott.
3: Hát ennek olvasta.
4: Én most mondom neked, reggelre megcsinálom.
1: Micsodát, Trump?
4: Mondd, hogy ki, megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
1: Trumpos, igen.
3: Kibontod a
4: hígzést. Kibontom. Az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd
3: fel. Ne, kérlek.
4: Laci válaszolt az SMS, falon.
1: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Hát ezt nagyja. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
3: Nem volt
1: minket.
3: Rövid éjszakája Lacinak sem.
1: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
4: Mondjuk, erről nem beszéltünk. Én most akkor legyen ez.
1: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted? Begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
4: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsékategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de nem ez a lényeg, hanem, hogy reggel felkeltünk, és folyosón találkoztam többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekra, majd megjelenik mögött a mezítláb. Mezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd mint, szintén, mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyon szaladni után.
1: Leszázalékolt egy brigád voltunk,
4: hogy jöttünk.
1: Rájöttem a Lacira, mert Laci, ez hosszú este volt, nem tudom, hogy tették.
3: Jól áll a brigád.
1: Sándit azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert ki meg szegény becsípődött valamit, hogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős, erős brigád vagyunk, gyerekek. Hát ez, ez na. Van. Na de. Hú. Szóval, akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy tologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
3: Nem, nem. De ezt majdnem mondom. Jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
1: Ezért mondom,
3: tehát
1: hogy odáig, mondja
3: Feri. Hogy Weber grillt kell slalomoztatni, igen? Jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami egy elég komoly.
1: És jó, igen, és ez tegnap is így volt.
3: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
1: Adjunk ma 100 000 forint.
4: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasalódeszkán is lehet használni.
1: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak meg csak a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet tenni, nem fettet le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
4: Tehát ezt nem lehet.
3: De ezt is lehet.
1: Megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
3: És jelent. Aztán nézd már erdőtűz.
1: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
4: Akkor Tali a rózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
1: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? És máshogy vagyunk szocializálva, nem viszed a kocsi vonóorgán.
4: Attól függ, hogy te is ott leszel?
1: Nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
4: Okay. Nice.
1: Rendben.
4: Szép munka.
3: Kinek szóval... tetszett az előbbi történet?
1: De tudtátok, hogy köszönjük. Így grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagy.
4: Ki az, aki csak sokroma. És kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó?
3: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
4: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
3: Azért, hogy nyerjen.
4: Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
1: Na, jó? Oda néz!
4: Okay.
1: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz! Egyre többen!
4: Az igen.
3: Ki az, aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
1: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
3: Van ételosztás egyébként.
1: Egyébként jó. Tényleg?
4: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
1: Na, az most menjen haza.
3: És mennyi fiú, de jó!
1: Na, ti most mindig ennek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Gouda készletereiig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen is bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedben nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet. Azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik a
4: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdogevő versennyel.
1: Jó, azért van nekem idén, hogy Weber grillel indulunk ma.
3: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
4: Imádom, ha egy terv sikerül.
1: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grilljátékkal.
4: Jó, mindegy.
1: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit mit hallanik valamit, lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
4: Befúj a szél.
1: Reklámozni.
3: Hova?
1: Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
3: De nem az, hova fúj a szél?
1: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférában Isten. Behallottam a térmikrofonból bejövő szelet.
3: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt. Befúj a szél.
1: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem.
3: Hol vagytok? Emeld már kezed.
1: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
4: Nem mondom.
1: 0690.
4: De amúgy figyelj, szerintem most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
1: De várjál, de ott áll mellett a férje.
3: Jó, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akiknek itt van a felesége.
4: Gyorsan szűkíts.
3: Na, jó? Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
1: Gyönyörű. Ez szép megfejtés volt. Igen.
4: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
1: Igen.
4: Na, gyerekek. Figyelj, Balázs, jó, de ugye mindegy.
1: De ugye, lányok
4: csak is emelték. Lányok jelentkeztek. Hát ez, csak mondom, ez hogy ezért ismerek itt téged,
1: Balázs. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30. Közben várunk közlekedési híreket. Aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is. Aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ülelést és csókot szeretne az menjen Ferihez. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 6:30, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
13: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést kérek.
2: Jut is, marad is, Balázs, ne haragudjál.
1: Látsz, nőtt a hátam?
3: Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben nagyjából. Egy nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cuki vás van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony, elég.
2: Ki vagy te?
3: Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem ilyen komoly brigád lehetett. És nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
3: Na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem, ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát de képzeld, de hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Így van,
2: én
3: meg
2: tanultam Lacinak az isi jászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad. Na, tudod, mit akartam mondani? Láttátok a kelenföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez olyan, mint a szopófantom?
1: Igen. Láttátok a kőványi szopófantomot? Nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelenföldön UFO-ját.
1: Kelenföldön, most mindjárt megmutatom majd a híreket, erről szól minden, hogy Kelenföldön UFO tevékenység zajlott. Érted? De ez komoly. Most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelenföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelenföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelenföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt
2: az
1: mondom,
2: volt,
1: igen, Kelenföld.
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelenföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t.
2: Oh. Jó, de Juliéknál azért... Tudod?
3: Na, hát most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyó van, persze, a Xanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis rúgocska.
1: Látott-e valaki itt most, drága Soproniak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradó, vagy
3: hogy van? Tegnapról
1: valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én
2: kevésen
1: semmi. Jó, akkor ezt kijelentetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát? Paksról jöttél?
3: Honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgyen neki, ma Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fiereket a szemed se áll jól, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt, tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz? Hova jártok suliban?
5: Itt a Soproni Vas és Villamosipari Technikumban.
2: A technikumosok azok mindig a legjobbak.
1: Az ott huncutság van, de ott a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen?
5: Igen, de nincs.
1: Ez itt csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú, nem?
5: Hát most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
4: Fele be tehát... baszva.
1: Na, hogy hallom? Hát, mondom én, hogy ezt szemben se álljon.
3: Mi ez a rendetlenség?
2: Igen, a party.
5: Többiek cigiztek. Kettőt azért, jó volt olyan is, aminek, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket. Nagyon büszke lesz rátok, hogy itt vagytok.
3: Most így
2: a régió, hát inkább ez, mint állandóan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen.
5: Attól függ, tehát el lehet hinni, meg ne, tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
2: Na mi van?
1: Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Mennyi volt?
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, hogy nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet, hogy osztál ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem nem voltam.
1: Hihetetlen. Na ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes fiúkban. Azért az ember már gimiben azért
2: én csak
1: már...
2: azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden ezért, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: Jó, és jó. Csak hol tud az ember ismerkedni? Vagy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Jó, nem? A kollégiumban lehet.
1: Ja, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpádid egyik oldalán volt az iskola, az Árpádid másik oldalán laktam, ennek ellenére én beköltöztem a kollégiumba, és két hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mindig bár fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszakára, onnan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye ettünk fésit. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy mert nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve.
2: Na, ez lesz abból, aki hallgat téged.
1: Erről mi tehetünk.
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tehát ez lett. Jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel most?
3: Oda kéne menni, haver.
2: Amúgy ők nyerhetnének egy grillet, a koliba milyen jól jönne.
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon örülnének.
2: Hát most betolják a tanári, most cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékaik.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, ez nem egy szakkör, ez egy szakma, érted? Hát a Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat.
2: Jó, az de, SMS írók közül választottál?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
3: Na, bajnok, na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Simán. Próbáljunk ki.
1: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosan mondják.
3: Okos legyél.
5: Elinna a belemném. Mindenképpen nem...
2: Nem OnlyFans
1: tartalmat. Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba választ.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Igen. Elutalnám.
1: Kinek?
5: Szegény a háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad?
5: Ami marad, azt meg...
6: Örömlányok.
1: Örömlányok. De most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Mert így van, arra szükség van.
2: Kátyúpénz.
6: A fél méterre.
1: Jól van. Oké, figyelj, szerintem visszajött. Élenik a Dirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon fiatal.
3: Az ájuljon el.
1: Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnap...
3: Miért? Adjál már, ne öregeszél, ma olyan rohadék vagy.
2: Így 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kés szúrsz belém.
1: De megdicsértelek, komolyan, ma jó?
2: Kanalat nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondja, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
2: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, ő Kapcsi összeborzolta a szaunába hajadat.
3: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csit, ja. Erről egy szót
1: megint
3: sem.
1: Kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
7: Igen. Igen, itt lakom sokkal.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
7: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem, mit csinálsz? Nem lősz
7: hegeztek.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatt akarták betiltani a Pride-ot.
5: Mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme után... rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
3: Ebbe jár, érted? Ilyen benyomja.
5: Most hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Milyen a látószemüveg?
3: Hát a nem dioptriás.
2: Tudom. Ja, oké. Okay.
1: Ja, a dioptriás.
2: Nem, ez a spirituális dolog.
1: Igen, bestselleremet köszönhet mindenkit.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem, míg van ugye egy nagyszerű hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
8: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De mi, ne, hát így elsőre nem, de nem, és ha nem szabad időben?
8: Ha nem szabad időmben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te
2: akkor
3: is.
2: A mások autójával.
1: Igen, akkor raktárokat törögetek.
3: Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
8: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
8: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a lassan most már neki. Közeledik. Az komoly?
3: Az jó, az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény. Majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény, nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
8: Igen, igen, már le is próbáltuk egyszer.
3: Ja. Hát ez óriási lesz. Jó, gyerekek, akkor megvagyunk.
1: Őrület, ami itt van, őrület. Igen.
3: Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen, igen, ja, igen. Nem forró egyébként, de most eljátsszuk, hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is tönkre. Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orrhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hős, figyelj, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, azt jött minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
8: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Figyelj, gratulálunk, tiéd a cucc.
2: Szabolcs magát, szerintem.
8: Köszi, szuper lesz. Igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
9: Beleakadt a lábam ide a...
3: Jó, a saját lábam.
1: Beleakadt a lábam a macskakőbe.
2: Szabolcs, hagyj meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
9: Hogy mit szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj, kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy bármit tehetnél Ferivel.
3: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
9: Nem, megölelném.
3: Na gyere! Oda nézzetek a két férfitest össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Szépen, gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
8: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
3: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
10: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
10: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Mit gondolsz, mit adunk, de tényleg?
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám itt etetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelenföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgat csak.
3: Uh-huh. Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelenföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelenföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelenföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Kicsekoltak a karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés. Még egy
2: nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltük.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát is itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtár kelenföldön szombaton.
3: Képet,
1: érted? De ezek támadnak.
2: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt
3: Sopronban. Nem, ez kelenföldön volt. Most meg Sopronban vagyunk. Ide 200 kilométer.
2: hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-t ír, és nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belenézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... Szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert ezt akkor csak odavetítették.
1: Tehát szombaton akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy odavetítették a drónokat. Is.
2: Ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, megérkeztek külföldi.
2: Külföldiek voltak.
1: Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt. Megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez Kelenföld, gyerekek. Mm-hmm. Hoppá, ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szombaton.
3: Az holnap jön.
1: Miért teljesen lehetetlen?
3: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci, igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen, az a helyzet.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofonba ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele, a mosdó fele.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Nem zavarom, hogy végre közel tartok.
1: Eszter megtanulta kezelni a mikrofon. Ez majd színvonalas. Egy színvonalas műsort készítünk, Macska, hogy mondjam. Igen.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izja.
3: Meg 150-et.
1: Igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valami. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Ja, hogy ez egy kislány. Nem azért gondoltam, ne haragudj, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és hogy egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúznak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronban.
1: Igen.
2: Macskát.
1: Azt hittem. Na mindegy, jó vagy, gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászúnyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a műrűállomás is lehetne, érted? Tehát nincs ilyen. Beraktad, az.
2: De ők a családdal hogy nézhették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog érni. Ott megy a pötty.
3: Gazdag leszel ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a Kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denészt, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóról haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denész ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denész, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denész előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, aztán, hogy legyen ő a hivatalos
3: megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denészre rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, légy, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fog elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Úristen, hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága soproniak? Mondom, Master Good Virsli evő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A kedvencem.
3: Férfit hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, aki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Ja, ott vagy. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki úgy, kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Betonhofi, te vagy ott, igen. Ő is jónak tűnik, meg jó. innen egy, okay. Egy beleset valahonnan. Onnan,
1: egy beleset? Jó, de hogy nem én mondtam engem, ezért már meglincselnének. Ott az a beleset, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
12: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
12: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

legalább a minél több virsit a Mesztergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
12: Skoda.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
16: Tartós árcsökkentés az

0: Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
1: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
2: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Jön a Piazza Culinária, Nápoly szívverése Eger belvárosában. Május 16-án a kvázi udvar autentikus olasz piac térré változik. A Piazza nem csupán egy gasztroélmény, hanem egy stílusos, bohém találkozópont, ahol a prémium ízek és a mediterrán könnyedség randevúznak. Egy nap, amikor Itália beköltözik az egri belvárosba. Május 16-a, kvázi Piazza Culinária. A részleteket keresd a kvázi Facebook oldalán. A nyári forma most készül, prémium választék akciósan a Protein Plázában, az Agria Parkban.
6: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Energetikai korszerűsítés az Eszterlánc tagóvodában. Üdvözlöm a hallgatókat, Révai Renáta vagyok. Befejeződött az egri bölcsödei és óvodai intézmény Remenyik Zsigmond utcai Eszterlánc tagovodájának fűtéskorszerűsítése. Az 1980-as években épült intézmény elavult kazánházi rendszere az utóbbi években egyre gyakrabban hibásodott meg, ezért vált szükségessé a teljes körű felújítás. A több mint 16 millió forintos beruházással az intézményben nem csak a műszaki problémák szűnnek meg, hanem egy komfortosabb, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó környezet jön létre a gyermekek és az ott dolgozók számára. Az egriek véleménye alapján egyértelmű többség alakult ki a vágatlan május kezdeményezés támogatása mellett, jelentette be Wagner Ákos polgármester. A döntés nyomán a következő időszakban Eger zöld területein a megszokottnál lényegesen kevesebb kaszálásra lehet számítani. A városvezetés célja, hogy a növényzet magasabban hagyásával a talaj több nedvességet tudjon megőrizni a rendkívüli szárazság idején, ezáltal ellenállóbbá téve a környezetet az idei aszályos időjárás. Szemben. Új társadalmi felzárkózást segítő program indul az egri tankerületi központban, amelynek célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, valamint az iskolák működésének támogatása. A tankerület közleménye szerint a program keretében 5 alacsony iskolai végzettségű nő kap lehetőséget arra, hogy a nevelés segítő asszisztensként helyezkedjen el a tankerület több intézményében. A résztvevők összesen 16 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, ezt pedig további 8 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követi. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter! Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el, figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra tegnap. Szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
5: egy pulóvet hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
4: De így... Mint én mondtam volna pár éve.
6: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap?
4: Aha. Valaki
6: megállapította.
4: Meg vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert hogy valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
6: Vagy lehet, szakadó eső.
4: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
5: hozni. De volt fesztivál, és ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor volt fesztivál.
4: Volt fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
6: Jó. Ez igaz? Így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
4: Ha ezt tudjátok,
6: ezt akarjátok?
4: Igen.
5: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
4: Igen, mindig.
5: Ezzel mi van?
4: Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
6: Na, akkor nézzük a bármit.
4: Igen, ránézve is hiszem. Igen,
6: inkább hozok egy nyakbakasztót.
4: Kicsit felé reménykedett, hogy csaj vagy, de itt, hogy meglátod, hogy férfi vagy, az ott is vagyok. Közben egy közlekedésírünk, M5 Szeged felé új hartyán után van egy balesetünk, most szállt le a mentőhelikopter, köszönjük szépen, ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok, kb. 7-re kint vagyok, egy játékot, meg egy pár hotdogot hagyjatok, léci. Debrecenből jön ide.
5: Úristen,
4: neki nem
5: miért?
4: Szóltunk, hogy Debrecenből jön
6: pénteken? Hogy egyébként megyünk pénteken, de lehet, hogy nem ér rá. És azt mondta, hogy akkor Sopron.
4: Mondjuk Debrecenből átvonatozni.
6: Az kemény.
5: Jó, először egyébként majd, ha megérkezett.
4: Jó.
5: Vagy jelentkezett elő a pultnál, nem is tudom, kirakasztam rá.
4: De várjál, itt akkor az lesz, hogy elindul egy ilyen, én Kolozsváról jöttem, én Londonból jöttem, én Új-Zélandról jöttem.
6: De
4: én,
6: gyalog.
4: Én gyalog jöttem Kanadából, átúztam az Atlanti óceánon. Tehát, hogy ha most nekiadunk valamit, akkor itt egy megállíthatatlan...
5: Nem, először is csak próbáljuk meg számon kérni.
4: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén.
5: Így van.
4: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
5: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
4: De, gyerekek, hát várját, itt komoly UFO szakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
6: Mondd, hogy látta. Mondd,
5: és
6: hogy
5: ő már látott UFO-t, összetudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
4: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön? Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvá dolgokat.
5: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
4: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
5: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
4: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
5: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
6: Föllép.
4: Hát fellép. Hát
6: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
5: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken meg hétköznap.
4: Válogathattok?
5: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, de azt
6: szombaton senki nem hívja őket, érted?
4: Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert mi itt van velünk, ami UFO szakértő. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
7: Idegen civilizáció és űrlékutatás adatbázis.
4: Na, mi újság van?
7: Fia helyzet, gyerekek. Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
4: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
7: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
5: Denis,
7: én teljesen azóta rajta vagyok.
5: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
7: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
4: Igen, van egy komolyabb tartozás.
5: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
4: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
7: Hát jöttünk neked... haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastas, most nem ez a lényeg. Jöttünk,
6: plusz az italok, igen, ugye? Plusz az italok.
4: Dupla teltház, igen.
7: Ugyanitt csokiban állik, és banánpár a feladó, de ezt most nem bevom. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát...
4: De nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka? Éjszaka volt.
7: Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
4: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
7: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Az egy különbséget tudok tenni.
5: Jó, milyen színű volt?
7: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
6: Az a rendőr várja, és a teteje?
7: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
4: Fénysugár, fénynyaláb, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
7: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt velem egy közel 50 éves fehér férfi.
5: Ez nem segít a helyzetet.
6: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
7: Igen.
4: De ő is látta?
7: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
4: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzált elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
7: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
5: De lovász is, vagy csak az UFO?
7: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
6: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
7: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oda.
5: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat.
4: Persze,
5: sírt volna, és én magzapúzva zokogott volna az anyósülésre.
4: Nyomjad neki,
6: Denis!
5: Adjuk már!
4: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
7: Abszolút, igen.
5: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
7: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
4: De tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
6: a kiválasztottaknak.
7: Nem hiszem, hogy rasszisták.
5: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
4: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis UFO, ezek a kis gülüsszemű rohadtékok, rohadt rasszisták.
5: De figyelj, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldöködből, vagy ilyesmi.
6: Vagy lejjebb. Lejjebb.
7: Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így a agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
5: figyelj,
7: az, amit látsz.
5: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
4: Igen, egyszerűen nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzünk előre, nem tudjuk felfogni.
5: Állok, és nem tudom felfogni.
4: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
7: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetek.
4: Igen, amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira megrázott benneteket, hogy miért?
7: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy itt tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyaráltatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
4: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
7: De ez abszolút Makó környéke volt.
4: Azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
7: Nem, Balázs, nem azért az, nem, tehát, hogy na, ezt igen, ez többen...
6: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
7: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
6: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
7: Nem.
5: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
7: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
4: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
7: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
6: Ez igaz. Ezt el is tudjuk
5: fogadni. Nekem
6: fogadni.
5: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már így nem, sokan vagyunk, hogy hányan leszünk még.
6: Figyelj, van a kerületben telefon mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
7: igen,
6: az orrát?
7: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, azt magadnak. Azt nem tudom hova tenni.
6: Igen, de senki.
4: Azt többen nem tudják hova tenni.
5: Ezért azt mentek megnézni.
7: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
4: Te és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
7: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő is ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
4: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásod, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
6: Gábor, én UFO-t láttam, itt a
7: végén.
4: Még egy évet aláírok.
5: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
4: Csak igen. Nem lehet, hogy az USB-kábe bedugva hagytátok, és az tükröződött a szélvédőnként?
7: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bármi lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
4: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő, hogy ezért ez nagyon...
5: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ezzel most akkor...
7: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, általátunk valamit.
6: Akkor megmutatja neked, mi az igazság.
5: Most már legyen már valami, csak a Lacival.
4: Jó vagy egyébként? Minden oké?
7: Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
4: Minden király. Abszolút Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
5: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
7: Kitelepedésen vagytok, na.
4: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
7: Gyerekek, áradjon!
4: Hülye vagy, már véget érted.
6: Már most hova kampányolsz? Erről már lecsúsztál.
7: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel fekszem.
4: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
7: Nem, az amúgy is jött. Amúgy is.
5: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
7: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségbe úgy van.
6: Intézzük.
5: A Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
7: Egy csádira vagyok.
4: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz.
5: Humorügyi minisztérium.
4: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valahol.
7: Vagyok rá.
4: Igen. Illetve igen.
7: Havi nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
4: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szói.
6: Már ilyen számlás vagy?
7: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
6: A muszáj, akkor igen.
4: A körútú giroszosok szakszervezetének elnökek.
7: Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
5: Deniz, el tudom
7: nekem mondani. Te mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
4: Én imádom.
5: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom, érted?
7: 10 éve ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik neki. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt új sokat.
4: Nem, abszolút.
5: Igen, egy olyan emberrel beszélgetsz, Deniz, akinek egy, hogy szólt, egy törökközővel van megkötve az öve.
4: Igen, így van.
5: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolga.
4: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai törökközőnek kivettem a köntösből kivettem
6: Deniz,
4: a törökközőt.
6: Ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
4: Igen.
7: De hát ez normális, gyerekek. Hát melyikünk nem ilyen, nem? Hát
5: nekem ez a szeretet nyelvem.
4: Jó van, Deniz, csókoltatunk. Vigyázz magadra, akkor ölelünk.
7: Puszi nektek, gyerekek.
4: Puszi. Csáu, csáu.
7: Van párlat, szevasztok.
4: Szevét. Csáu.
6: De így nem nyilatkozik az UFO-ról.
4: Imádom, bármikor benne néz, Deniz, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banánpárlatot. Tehát, hogy azért ez finoma hozza a promóciót. Emma kezdte, tudja, hogy mit kell mondani.
5: Nagyon helyes. Menjetek, nézzétek meg Deniszt.
4: Na jól van.
6: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
4: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy erős izgalmi állapotba került, igen.
5: Most már nyugodjatok meg, így gyerekek.
4: Nem, hát azt akar jelölni, hogy Master Good Wirsti, csak a Wirstit úgy jelölt, hogy érsz, hogy
5: Úristen.
6: Na most ezek után akarunk Wirstit, tehát
4: ilyen infantilistában dolgozok.
5: Átállok az NMHH-hoz. Átfogok el az NMHH-hoz. Én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszínen, helyszíni bírságot kapsz, Laci.
4: Ő írja a büntetéseket, ja, merevedő kék melbimbókkal stand-upol, csak mondom, úgyhogy...
5: Én!
4: Nagy ajkak személyre majd a kis merevedő kék melbimbók vannak.
5: Egyszer veszed egy nagy leheréről, és akkor sem ez.
4: Ja, bocsánat, a szerne arra úgy. Jó, de van valami melbimbós poénod is.
5: Deniz, itt vagy?
6: Menj ki!
5: Érted, tudnál jönni?
4: Ki tudnál egy
5: beszélni? Gyere, értem, Deniz.
4: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
6: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most.
4: Csináljam meg én.
6: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak.
4: Jó.
6: Óriási csatába.
4: Egy a lényeg, Eszter, nem mozdulj.
5: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
4: Jó. Nincs pulóver a gyerekek. Megfázik.
6: Ideg is van.
4: Megfázik a gyermek.
6: Na közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
4: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
6: Csak itt egy pillanatra állj meg, és nézz oda, hogy mi van kiírva.
4: NAV bolt.
6: Na?
4: A NAV-nak már saját boltja van.
6: Saját boltja van.
4: Árulják a lefoglalt szajrét?
6: Igen.
5: Imádom.
6: Egyébként igen.
5: NAV. Hát az igazi half price akkor.
4: Ez micsoda? Elkobozza a NAV és eladja.
6: Kinek hallottál van a NAV boltból valamilyen? Féláron.
4: Van ilyen csupi, a NAV eladja a cuccokat.
6: Igen. Elkobozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit
4: ér. Ahogy látom, azt a kirakatot a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na,
6: óriási,
4: hol megyünk fel?
6: Itt vagyunk, óriási sorbaállás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
4: Szia, Lackó, hogy vagy?
8: Köszi, jó, nagyon jól, köszönöm.
4: Éhes vagy, Lackó?
8: Nem kimondottan, de nem szokott akadály lenni.
4: Szóval... Mi nem szokott akadály? Milyen 30 virsit vacsorázol? Vagy mi az, hogy nem szokott akadály lenni? Ez egy megszokott adag nálad, Laci?
8: Kicsi a tálca, meg kevés sajta virsi, de nem rossz kis...
4: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Igen, azért az biztos.
6: Hiszem,
4: igen.
8: Engem csak a Master Good érdekel.
6: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman Mikihez hasonlított, az Eszter.
4: Egy Village People hasonmáshoz.
5: Nem, azt mondtam, egy Beethoven Tokyo Hotel keverék.
8: Mindenki.
4: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy Ricsikém. Honnan jöttél?
8: Hajdúszoboszló.
6: Hajdúszoboszló. Az ország másik vége.
4: Mit csinálsz itt, Ricsi?
8: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
4: Ja, az néha az jól jön. De itt dolgozol? Vagy itt élsz?
8: Itt élek 12 éve,
4: aha.
8: És Hajdúszoboszlóba találtam meg a páromat. Ingázok, figyelj, a telepföldön én is.
4: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
8: heti
4: szex.
8: Kétszer?
4: Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
9: Köszönöm, jól.
4: Ja, te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
9: Én is.
4: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlói vagy.
9: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
6: Előtte?
9: Előtte Balaton.
4: Tényleg?
6: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
4: Ausztria?
6: Vagy csaj.
4: Igen. Ausztria mi?
9: Igen, Ausztria.
4: Milyenek az osztrák csajok, jók?
9: Nem tudom.
4: Meleg vagy?
6: Nem, itt a felesége.
4: Ja, de jaj, most azért van feleséged. Hagyad
9: itt már. A család is eljött, elkísért támogatni.
4: Igen? Nem is igen. Nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák
9: nem.
4: Egy kicsit.
9: Nem, igen. Nem. Nem tudtam.
4: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmas barát, ne kérdezjenek, itt a családok. Nem is nézek senkire.
6: Hát aki osztrák csajjal, mi találkoztunk az elmúlt 3 napban, az mind magyar volt.
4: Igen.
6: Tényleg, bármelyik kávézóban mindenütt ez volt. Igen. Na, gyerekek, akkor hát nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
5: De a stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
6: Nem, de ezért vagy itt, hogy föltedd a kérdésemet. Szóval
4: onnan a meleg üvegstúdióban mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
10: Izzadok.
4: Jó, ott benn? Nagyon jól érzed magad?
10: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
5: Azt szeretném kérdezni ott a Málik mellett, hogy
4: itt vagyunk, figyelünk, először,
5: hogy gőzölnek a virslik, vagy már nem gőzölnek?
4: Gőzölnek a virslik, igen.
5: Jó, azt kérdezem, hogy marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
6: Laci, ezt érted a kérdést?
5: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
11: Nem vagy... tudom, átadom magam az érzésnek, és nyomom.
4: Ez jó, átadom magam az érzésnek.
5: Én ezzel tudok menni.
6: És csak a Master Good.
11: Ja, így van. De csak taktika az nincs.
4: Te beépített ember vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
11: Minimum 3.
6: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
4: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, mibe gondolkozol, érted, Ricsi? Messziről jöttél, hát bármivel
5: történt. Én Ricsinek szurkolok.
4: Ricsi nagyon keménybe van így.
6: Valamelyik őtök volt már ilyen evő versenyen?
4: Soha?
6: Laci, te se?
4: Hát nem, gyerekek, már. Akkor nézzük meg, hogy mire mentek
11: egyben. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
4: Jó van, Laci. Örülök neki. Egy arszpoétikának is tenni. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
6: Ugye az? Mehetünk?
11: Mehetünk.
6: Mehetünk, jó.
4: Oké, na. Akkor 3-2-1, óra indul.
6: Ajj, ez az, Laci.
4: Na, ez evőverseny. Ez evőverseny.
6: Ez igen. Nagyon szép, azért ne fulladjatok. Meg, gyerekek, Ricsi egy 3-at betolt. Igen.
4: Abba 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek Szabi egyesével megy.
6: Igen, de Ricsi... nagy tempóval nyomja. Igen,
4: Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
6: Lacikám csillagom, fulldoklasz, szépen igyál rá valamit.
4: Szól a Helbig féle bűfogás, megcsempeket hátulról, ha félre nyert. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok érted szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
11: Hajnál szopjon!
6: Azt mondja, hogy
5: nagyon félreérthető volt. Ja.
4: Nagyon félreérthető volt. És ezt legyen a szopjon, de kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
6: Laciék csendesen nyomják.
4: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
5: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszony, hogy a börtönre gondolsz?
6: Azt mondja, hogy jól. Igen.
4: Szabikám, hogy nagyon érzed szupi magad?
9: Egyre jobban.
6: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
4: Anafilaxiás egyébként... sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a virsére.
6: Szabi az egyébként is van, vagy csak most?
4: Igen, igen.
9: Fázok.
4: Fázol?
9: Fázok.
4: Mondjad, Ricsi, tessék?
6: Banánsó. Banánsó.
5: Ricsi, az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
11: Mi van? Annó 2005-ben.
4: Mi történt? Mi történt?
11: Nagyon nagy arsz voltál.
4: Voltál Balázsóba?
5: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt mondom.
4: Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma?
11: Nem tudom elmondani.
4: Ezt nem tudom még elmondani.
5: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval rádióhallgatókra is gondolni kell.
6: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
4: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
11: Master Bull.
4: Legszürelisebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek.
6: Master Bull.
5: Plusz pont annak, aki Elinek nem most múlik pontosan.
4: Igen, elszavarom a magyar verset.
6: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
4: Hol vagy?
6: Hol vagy? Te vagy az?
12: Vagyok, igen. Hajrá, Szabi!
4: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit látjátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
11: Minden oké.
4: Minden oké? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
6: így
4: időben?
6: Így van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt.
4: Igen.
6: De Laci meg Szabi meg fejfej mellett halad.
4: Igen, hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
6: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
4: Így van.
6: Még 15 másodperc, most mit? Húzzatok
5: ember
6: bele.
5: Ember versus állatot is, tudod?
4: Jó, holnap
5: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
4: Igen. Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy ember. Legyen ez szombathelyem.
6: 4, nagyon jó. 3, okay. 2,
4: így, Laci, 1, is, meg vagyunk.
6: És itt a vége. Kezeket föl.
4: Azt a mindenit.
6: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
4: Gyerekek.
6: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
4: Bárki nyer, nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd Lacit, nézd Lacit, mondani akartál valamit, nem mondani akartál valamit, Laci.
6: Egészségedre.
4: Ezért mondom, Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
6: A legjobb beszélő különdíját Ricsi kapja meg, nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel.
4: Laci behozta.
6: Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
5: Na, hány darab ment el Laciba?
4: Hát, várjál, mert Ricsi óvni akar. Mondja Ricsi kér.
8: Sajnálom, Eszter.
5: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
6: Most már nekem egy senki nagy.
4: Igen, ennyi volt.
5: Ennyi
6: figyelj,
5: volt
6: 18 Ricsi. Darab, Laci 18 darab virslit evett
4: aztán
6: meg.
4: Minden.
5: 18 darab
6: 18, és akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami jó? Ilyesmi.
5: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
8: Nem, kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén legalább meg lesz ennyi, és a végén az összes, de... A csalódás kell eredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
4: Azért ezt ne szomorkodjunk azért annyira.
8: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
6: Ránéztél Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
4: Korrekt.
9: Méltó ellenfél voltál, Laci.
4: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
6: 100 ezer
4: Laci,
6: forint.
4: Laci, 100 ezer forint. Azt a mindenit neki.
8: Köszönöm szépen.
4: Mi lesz a sorsa?
6: Vizslit veszel?
8: Master Good
4: Vizsli. Ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
8: Ha az épülésben vagyok éppen.
4: Építkezel?
8: Hát felújítás.
4: Felújításból.
8: Bőven,
4: akkor jó helyre megy.
5: Egy Vizsli akváriumot fel tudunk még ajánlani. Hogy...
4: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
8: Én is köszönöm.
4: Ciao, ciao.
6: Mit csináltál Balázs Showba?
4: Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
8: Balázsó az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
4: engem.
8: A címe. Az adásodnak ez volt a címe.
4: Ja, és bejöttél, mert ott szakított éppen valakivel?
8: Nem.
4: Nem? Ja, csak értük,
8: volt,
4: hogy mondd el.
8: Siker volt.
4: Pénzt szerettem. Fizettünk?
8: Na.
6: Várj! Gyerekek, mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit
4: adtak? Nyugodtan mondhatod.
6: 3000.
4: Nem, mielőtt 10.000 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad.
8: Én kifejezetten 2005-ben 10.000 forintot kaptam, az akkori hölgy az 20.000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50.
4: A rohadt életben kiraboltátok az RTL-t, basszus. Legoboltak rólunk egy kilót, hallod?
5: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
4: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, van srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk, igen, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
13: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
15: Autóüveg Pilkington!
16: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
17: Álláshirdetés ingyen?
16: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
18: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
19: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
20: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
1: Reklámot hallottak.
21: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az írig, hogy összetettem.
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. És tartom, tehát,
3: igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó, ne törődjél vele fel.
3: Jó, de...
1: Nyugodtan, szépen meditáljál.
3: Itt vagyok.
4: Lehet, hogy a maradék vizslivel.
1: Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő már mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
3: Ember.
1: Figyelj, tehát ez
4: micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
4: Üldözték
1: folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut. Teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte. Teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
4: Állítólag egy Facebook komment után érkezett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem bírta.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj?
1: Sri Csimnoj, így van. Hát ugye, mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122 ki a kocsival is sok. Bringával lehetetlen. Autóval is elmacskásod, elfáradsz. De 122 kilométer.
3: Megállsz, alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Nem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér.
4: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad.
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
4: hogy
3: tovább.
4: Hogy olvasod a híreket
1: el? Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao Gábor, hello.
4: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
4: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt hova csinálod?
4: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ez ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással. És ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le? Hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most... sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg, Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb, tehát kifut a legtöbbet.
3: 10 napod van, ez alatt amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
1: össze. Le kell futni. Aha.
5: Így van, ez
4: technikailag ez... Nem?
5: Hát ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törülközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így,
1: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető simán leesik a lábujjköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmöm, úgyhogy...
1: Három körmöd maradt.
4: De azt miért nem veszik le induláskor? Hogy azt, még ott a startnál le kell adni őket, igen, aztán hatszoljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmöd leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Ez... Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
4: Mit érsz meg így, lelkileg?
5: Az túl sok.
4: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, a napi 10 000 kalória fölött be kell.
4: Figyelek, lenni. Igen.
3: Most már ilyen jegyzetel az ember.
1: Komolyabb uzsonna.
4: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell ehhez bírni?
3: 10 000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlyt, elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik, igen, a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atyaisten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 méteres körön.
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
4: Ezt most nem mondod. Én azt hittem, hogy egy elindultatok bele a világba, és akkor...
1: Azt a kettő valahol, eltűnt. Egy repülővel már.
3: Hármat elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontrollat vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell, lenni kell, bármi. De hát jó, ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét.
4: Ez nagyon durva.
1: Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométerben időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első 2 nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül, az utolsó, igen, másfél óra alvás. A többi ez mind futás?
5: A futás, meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízhólyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell, mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem, úgyhogy például a cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zoknit, szóval így az ilyen járulékos dolgok azok sokat.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül. 1560 kör. És hát nem őrülsz meg?
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
4: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélére, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát valószínűleg ő is futott.
4: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? De akkor te lekörözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál mellette.
5: Hát leköröztem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogást lehet rajta találni. Úgyhogy,
4: de szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, következő kanyarról már kicsit visszalasítasz. Igen. A tempód az mit kérdez egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per kilométer.
5: Berövidül a lépés hossza eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag, igen, körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózásra egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt mondta, hogy olyat nem csinál, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon gratulálunk.
4: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban, hogy Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervező csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
4: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
4: Tehát ki tudja még, mi fog itt
1: szerint. Hol kerülsz elő? Igen, hogy hova fogsz végül.
4: A minisztériumból még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen, ő egészen biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat halva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, sok magadra. Szerencsét a következő, ezt úgy is tudósítunk majd róla.
4: Szurkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin úgy, hogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Megőrülsz.
4: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
4: De én azért feltenném rá az életemet, hogy...
1: Nem fog sikerülni.
3: Rombolsz.
4: Igen. Csak ezért remélik, hogy csak itt teasingelni. Tudod, itt 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10000 kalória azért le a kalappal, nem?
3: 10000 kalória. Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10000 kalóriát bevinni nem
4: az
3: nagy 20.
4: Az 20 darab Big Mac.
3: De
4: ne kérdezzük, miért tudom.
3: Oké.
1: Ez valószínűleg proteinshakek,
3: turmixok. Az a baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem, tehát ezek mindenféle gélek, protein turmixok, fehérje, szeletek.
4: Szerintem nem. Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Egy tölcsére beöntik a szájába.
4: Igen, a szájába, aztán cső, ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögtek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
4: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
4: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes izlet.
1: Össze-vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
4: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok a győri csajokra.
4: A győri csajok azok
3: konkrétan... Nem voltak jók.
4: Nem.
3: Már jó, nagyon jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csináltak
4: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
4: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hérát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
4: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát mint az állatok, itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
4: A férfiak.
3: Ahogy az Eszter.
1: Hogy kompatibilisek legyetek, így van, igen. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt.

0: születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a Star fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: The

0: 24 bünköst vasárnap, Budapest Park, újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bíz magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
4: Autóüveg Pilkington!
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
13: És ez még csak a bemelegítés.

0: május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
1: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
2: Képzeld el, ahogy a kvázi udvarkapuin belépve megszűnik a külvilág. Egy délután Eger szívében, ahol a levegőben friss bazsalikom és pörkölt kávé illata száll, a poharakban jéghideg italok, a háttérben pedig a hamisítatlan olasz temperamentum moraja. Ez a Piazza Culinária, május 16-án a Kváziban. A részleteket keresd a Kvázi Facebook oldalán.
3: Készletkiseprés a Protein Plázában, étrendkiegészítők és vitaminok az Agria Parkban.
4: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
5: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
4: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
5: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
4: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
5: Á, de én nem értek ehhez.
4: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
5: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
6: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám kukac rádióegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen?
2: Munkát, kenyeret.
0: Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
2: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzuk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet.
1: Egyszer
0: az van, hogy
1: sok... Bolond szívfú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi ültökélünk itt benni, ha kimegyünk, de hogy gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócsú, és azonnak
1: is merek menni. Itt már ebbe a napsütés már.
2: Én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok? Egy jointot?
2: Egy csomó csaj jelentkezett, hogy akar.
1: Jövök ki. Így van. Ne csak nagyon fontos anyai teendőimet intéztem telefonon. Azért volt az aggódó arckifejezésem.
0: Igen, nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezt én is hallottam,
2: rendel.
0: Két új táska, egy kabát és egy új cipő.
1: Igen, vegyétek meg középárfolyamot, igen, abból vegyetek végre.
0: Futárszolgálattal kellett intézni, hogy visszavegyek a gyereknek azt az ajándékot, amit kapott, hogy az anyja nincs
1: otthon. Nevetgéltek, majd aztán meglátjuk, hogy
0: na de, vége. Itt van a debreceni hallgatónk, aki megérkezett, megjöttem közben, azt írta. Na de várjál.
2: Hol vagy?
0: Te vagy ott hátul, aki Debrecenből jöttél? Tényleg? Ne,
2: hol van?
0: Várj, oda az? érkezik, várjál.
2: Gyere már ide.
0: Lecsekkoljuk.
1: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
0: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
3: 700, jön az egész.
0: Nem mondd, de nem mondd az egész.
3: 950.
0: 950, tényleg ő az.
2: Ő az a debreceni fiú.
0: Te mit, hülye vagy? Mit csinálsz itt Debrecenből?
3: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába. Négy éve járok ki Debrecenből, vonatozok ide. Innen ki Ausztria, vissza minden héten.
0: Ne csinálj, tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozok.
3: Hát szerdán általában.
0: Szerdán ide Sopronba, innen kimész melózni.
3: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
0: És visszamész Debrecenbe.
1: De milyen munkahely ez?
2: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
3: Meg még futárkodom, csomagfutár.
2: És ott milyen csapatban vagy kint?
3: Ilyen amatőr, alacsony.
2: De fizetnek érte?
3: Persze.
2: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
0: Hát az menő.
1: Jó, te persze, példakép
0: persze.
1: Vagy.
0: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
3: De csak 2 nap, max, vagy 3.
0: Aha. Az nagyon menő.
1: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap?
3: Hát simán,
1: az edzések mellett,
3: simán
1: a srácoknak?
3: Simán.
0: Hát ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-nak dolgoznia kellene, nem focizni.
3: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
0: Az biztos. Na de majd most
2: meglátjuk. Mi a lecsó egy ilyen amatőr focistának? Le a tiédet mondd a kollégáit.
3: Nem tudom.
0: Ez körülbelül milyen
1: szint? 10-20 ezer euró.
2: 3000?
3: Tudom én, évente 8-10-12 ezer euró.
0: 2 millió euró.
2: Hát azért nem rossz, hogy 12 ezer euróért elfocizgattok.
3: Hát az már most a teteje, kicsit ott is.
0: Aha.
1: Tehát az már kapus fizetés.
0: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész most, kiindulsz ki.
3: Innen megyek, igen.
0: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
3: közben. Csomagfutár vagyok.
0: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
2: Mit ígértél az asszonynak?
3: Hát az az, hogy most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
0: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. 2 gyerek, az az, hogy ott van a Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
3: Az biztos, hogy keménynek itt. Hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
0: Aha. Jó, aztán hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
3: hát
0: nem?
3: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
0: Mert amikor okos. Ott vagy, akkor koncentráltan
3: így,
0: ott vagy.
3: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telé, aztán lemegyek játszótérre, minden.
1: Gyerekekkel vagy? Eljön otthonról, akkor meg a gyerekek. Na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért egy kicsit üljünk itt le azért, na.
0: Na, az menő, jól van. Hát akkor köszönjük, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
1: Kár, hogy a víslevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
2: Hogy eszik egy igazi focista.
1: Igen.
2: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
3: Már aki, de én például figyelek. Na,
2: ezt mondom, na, látszik rajtad.
1: Hány gram fehérje van egy vísliben? Ezt kérdezem tőled, Feri. Ezt neked kell várni.
2: Amennyit beleraknak.
1: Jó, haladjunk.
0: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
2: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
2: De most már meleg van, visszajöhetsz. Kivéve, hogy Győrben lakik.
1: Igen.
0: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak, úgyhogy...
2: Most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak.
0: Rákóczi Ferenc.
2: Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
0: Ja, ez milyen barátságos, hogy jön a takarítós játék.
2: Végül, igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
1: Kicsit olyanak ezek a monológok, mint a nézném a Família Kft-t. Nem, hogy még mindig van az a... Hogy hívták ezt a fickót benne az öreg
2: úrát? Bőmbácsi, nem?
0: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
1: Nem, de a Família Kft.
2: És miről beszéltél? Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
0: Família Kft-ben az öreg az őszhajú, tudod, mert meg nem mondom.
1: A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
0: Nem tudom, mi volt a neve.
2: Figyelj csak, és az van, gyerekek, hogy azért nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen, új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
0: A vászonra gondolsz?
2: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, a, amire, amit összekenünk most a Lacival.
1: Úr a díjba vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
2: Lacinak, gyerekek, aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most két gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne, ezt is megszólod majd, Eszter.
1: Nem. Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
0: Így tehát van. Igen.
1: Engedjük ezt el.
0: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy válta valaki tegnap nem hallotta, hogy van két lemosható vászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
2: Igen, két lefestett táblát.
0: Táblát,
2: hát, az van, Laci barátommal egy megosztottuk a munkát. Ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől-hátul. Úgyhogy így néz ki a Lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk. Dia, hello!
4: Hello, szia!
2: Hogy állsz a takarításhoz?
4: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
2: Igen, nagyon aranyos.
0: Milyen jó arc a gyerek.
2: Ugye? Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
4: Nekem való, igen.
2: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
5: Kicsit izgulok.
2: De ne haragudj, mitől?
5: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, hogy mi van a véredben?
2: Igen, a takarítás van a vérében. A Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
5: Igen, köszönöm.
2: Nagyon szívesen, szóval elkészültünk a két táblával, hát szerintem pontosan, tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat, úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki, az a lényeg, hogy odamentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a vérében.
1: Már fröcskölnek,
2: ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
2: Igen.
0: Már, hogy tök
1: miért vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na, ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennel kell kikenni.
1: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszem, kipróbálnám meg.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
1: Nálunk az van, 90 centig minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmán
2: ördögöket nevelni. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen, dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
2: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb.
1: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
2: Hát nem, nincs fejfej
1: mellett. Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézi maga. Jó, értem.
2: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez.
0: Ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük szépen.
1: Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózásra fogjuk eldönteni, hogy megütök nyert, mert fejfej mellett
2: haladunk. És téged kell lebirkózni.
1: És velem kell szembeszállni.
2: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület.
2: Gratulálunk, őrület lett. Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
5: Jól emlékszel.
2: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyosan.
5: Van? Nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó, jó helyre megy.
2: Meg vagyunk. Mi van már, megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci! Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
5: Egy vígazdíj valami.
0: Vígazdíj?
2: Igen, van vígazdíj.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióba.
2: Bevehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, na. És akkor az úcsó játék, ugye, ami még...
2: Hát
0: még
2: az én főnököm azt mondta, Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
2: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, őt kell, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kértétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye igen, a görgős játék, igen. Amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyegbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
2: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
2: És jobb oda benne. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
5: Igen, ő a férjem.
2: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni, és ki csavar.
5: Én fekszem.
2: Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
6: Igen, már mondtak.
2: Aha, Csabi, benned milyen lelkes, van, hallott? Benned is
0: Csabi,
2: van lendület,
0: Csabi,
2: haver.
0: Csabi, micsoda lendület, elmondták. Hát,
2: elmondták, hát nem tudom, hogy kell csinálni. Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni
0: belőle. Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Csabikám, mitől vagy, így lelkes, feldobva?
6: Semmiért.
0: De érzeztem, hogy meg kell kérdezni.
1: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
2: Igen, mindig ilyen lelkes a hapsit.
0: Izzó lehet.
5: Nagyjából.
0: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
2: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
6: Én akartam.
2: Ja, hogy de ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
1: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
0: Igen, jó, bonyolult a játék, kell
2: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
7: Szia, Feri! Sziasztok!
2: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a Kicát!
7: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
2: Jaj, a Krisztián nem is érdekel, a Kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a Kicát csavarod be?
5: Kicát csavarom be.
2: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
0: Mi nagyon várjuk, indítsd el. Guruljanak.
2: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próbafekvés az elejére, így van. Kica, mondjuk benned sem van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica, kérlek szépen, nem tudja, hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár
0: nagyon a műsor. Nagyon bonyolult.
2: A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
1: Kasszáld el, Feri, kasszáld el.
0: Egy lábgáccsal, vidd le a fölre, Feri. Valamit indíts már a játékot.
2: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hú, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
0: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
1: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
2: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit ide figyeltek.
0: Látjuk,
2: csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
0: Nézzük.
2: Luca, Isten, ilyen csináltad. Gratulálok.
5: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a Kicát,
6: valahogy így összegabajottunk, és a lábammal nem tudtam.
2: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
6: Igen, megvan.
7: Nem kell magyarázkodni, megnyertük, kész.
0: Ennyi, ez a beszél.
2: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
1: Van. Én is mindig ezt csinálom.
6: Egyébként már kiválasztottuk a vinépadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
2: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
7: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jól fog jönni.
2: Na, még lakást is vettek. Hát soproniak, tudod azért.
0: Persze, lakást vesznek. Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. És össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
6: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a kica nálam van, és ő vett egy lakást.
2: És már rohadtul szereti, ha elköltözne.
0: Igen, rohadtul álljon.
6: Nem, és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
0: Nagyon menő. Hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
7: Köszönjük szépen.
0: Ügyesek voltatok.
2: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
0: Ők a lelkesék?
2: Igen, lelkesék, hazamentek.
0: Menjetek az anyádokba, nem jöttük semmire. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
2: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
8: Az elején.
0: Igen, amikor beneveztünk.
2: Igen, amikor ez eszünkbe jutott.
1: A születésem környékén
8: történt. Másik oldalra is.
2: Másik oldalra átment, igen, és akkor a kicáikat nem akartad elgázolni.
8: A végén sikerült.
2: Egy kicsit sikerült. Carmen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem volt.
0: Ügyesek voltatok nektek. Nagyon. Is. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
2: Körülbelül egyébként ugyanaz a
1: idő. Laci nincsenek rokona, ő egy laborban készült.
0: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokona.
1: Igen. De a kísérletnek a végeredménye.
0: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci is volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem amúgy tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra, minden. Igen.
1: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az az elfogadás.
0: Nincs idegeskedés.
1: Semmi, figyelj.
0: Semmi?
1: Nem tudok, ki tud összeveszni Lacival.
2: Hát, hello, mi van vele?
7: Köszönöm szépen, jó vagyok.
2: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
7: Köszönöm Sopronba.
2: Honnan?
7: Hát Budapestről.
2: De és miért választottad Sopron?
1: Ez egy párhuzamos
7: műsor? Szerelmesedtem.
2: Szerelmes lett.
0: Ó!
7: Itt a drágám.
2: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
7: Nagyon megtaláltál.
2: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
7: Fonomat.
2: Egyébként. Igen. A szemüvegedet add már kölcsön, egy kicsit légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó? És akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
0: Hoppácska! Na figyelj, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a 7 játékosát találtad meg.
7: Hát köszi tehát... szépen, Balázs!
2: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
0: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami
2: persze.
0: Egész héten él, az szerintem az most abszolút vívő.
2: Eszter, gyere, légy szíves!
1: Várj, de most megpróbálok
2: arc... Melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
1: Végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj, tehát nem, aztán van benne valami más, várj, csak nézzetek.
0: Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
1: Össze tudnátok még... érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és kicsit dörzsöd így.
2: Figyelj, ez az. Igen.
0: Az a durva, hogy tényleg hasonlítok.
1: Tudod, a Viáros Pisti, Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
0: Igen.
7: Meg a Bozsányi Rafaelre.
0: Igen, abszolút.
2: Azt te vagy, gondolom.
7: Igen.
0: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
2: Meg add vissza a szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
6: Egy ajándékcsomagot.
2: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
7: Köszönöm szépen, Feriken.
1: Vannak ezek az emberek, akik úgy beszélnek, hogyha...
6: Igen, bírom.
0: Én nagyon szeretem.
2: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
6: Másfél éve.
2: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
0: Ciao, ciao. Mit kezdjél el eszer? Mit mondtál?
1: Az, hogy van ez az ember típus, akivel olyan beszélgetni, hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
0: Tehát, ő az volt?
1: Ő az a típus, aki tudod így nulláról kezdi, de már olyan, mint hogyha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
0: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonmás versenyünk, a hétfői győzteshez képest ő az Abszolút. Azt tehát érzem, hogy ezt
1: lehet, még én is le tudom hozni.
0: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek, de állítsd, nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövünk mindjárt. Jó?
1: Túl melegedett, nincs több tárhely.
0: Így van, 7:30 pontosan, jó, ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövünk mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzsika után.
9: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
12: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
13: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
14: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
15: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
16: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
17: Autóüveg Pilkington.
18: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
19: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ezért ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt ne kamuzzál, nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ez csak hát ez... 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggel. Aztán ránézek az orra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopronban, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, és most nem akarom a soproniek szívét fájlítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami. Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország hosszú másik lesz. Oldalába, az, hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a rócsónk vége, ott pedig a Kossuth téren leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves tényleg? Soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy rócsó, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk. Igen. És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztók, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljétek meg, hogy
2: egy Armageddon, napra... szél, eső, hóvihar.
3: Egy de nem ez meghozunk. Volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez akkor nagyon
3: most, kellett. Akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy te valami fürdős?
2: Nem válogatok, nem válogatok, nem válogatok.
3: Tudsz rágni, na.
1: Jó, faradjuk. Jörülj, egy 60 évesen értem, még vannak fogaid. Na most az méretes csapadékkal riogatok. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten. Mondj
3: ki
1: hogy
3: még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom. Ilyen nehéz ez a meteorológia? Vagy mellé nyúlnak? Vagy mi van ezekkel? De komolyan mondom.
3: Feri, van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor vége lesz minden karrierjének, hogy így elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervisztük sem.
1: Sziasztok.
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint amit eddig csináltak. Északról sűrű,
3: csak méretes csapadék érkezik.
1: Ezek itt a sebes tények. Most pedig elmondom az időt. Fél 80, ezek itt a sebes tények. Nézzük az időjárást először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak.
3: És megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát tudod, figyelj, olyan
2: frizura kérdés.
3: Igen, hogy amerikai hírbemondósa, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra, igen, így ráteszed.
3: Igen.
2: De szerintem azt úgy is csinálják, hogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy legyen vezeklés, legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz.
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem, a sajátjaim miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom
1: miatt.
3: Tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán legalább tudnak jönni.
3: Engem még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a Karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH. Hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk engedni.
3: Ott már mi fogunk körbe menni?
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsik szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Gyulinak is, nekem is, meg van szurkálva. És
3: belőlem fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Te vagy egy babzsák.
3: Igen,
1: te vagy egy óriási babzsák, és föl van egy számláló, ahol meg fut az összeg folyamatosan, hogyha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi. Az mi
3: intéztük. Van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni műsor után, meg leszünk, srácok, meg leszünk. Ebben a maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Mivel akarsz tenni? Passattal, Feliciával, vagy a RS Audival? RS Audi, jó van, na, akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, ezt többen mondta, hogy ezt
3: senki nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki itt marad.
1: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Hú, az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát Sopron szombathely nem olyan messzi, de hát nem várjuk el.
3: Innen?
1: Mennyi a Sopron szombathely? Mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért az nem nagyobb.
3: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsakvizta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: De itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: Szombathelyen? Mit csinál a Juli szombat?
2: Mert van valami
3: programja. Holnap kiderítetek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parázsoljárás.
1: Parázsoljárás.
3: Erre vannak most a vetközős fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattad volna a fürdőköntöst, amit tudod, amit megfosztottál a...
1: Az őben még mindig működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: keresnek. Én megmutattam, fiában semmi szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösömből.
2: Ez tök praktikus a csávó.
1: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod, hogy himbálózik a farka? Mire kell kötni? Tehát egyszerűen nem tudom mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg kell...
3: Rossz helyen mutatod. Közele van az artériám.
1: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos, itt balra, jobbra.
2: Amikor az elsz, szabadul?
1: Hát gondolom.
3: Amúgy nem beszéltünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? Agyon csapná itt a soproniakat.
3: Ezt felidézél tegnap esti játékot, amit játszottunk az étteremben, vagy a bárban pontosan, erre emlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak
3: egyáltalán
1: öv helyett egy fürdőköpeny köntös van a nadrágjában, ez csak idéglenes, nem így, de nem vagyok teljesen
2: hülye. Már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez?
4: Nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopron? Ide rakott jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
4: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, azt nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
4: Ő személyesen nem.
1: Jó, mert ott fesztiváloznak.
4: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznak, mert nem jövünk a Babótra.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak, egyébként küldtek meghívódni.
2: VIP-jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock, érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Velhello, Beethoven, nem tudom, kik mennek, figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
2: Jó. Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk, jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztivál. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani, fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron Fest, vagy egy volt fesztiválos line-up-val nagyjából.
2: Tehát kirúgja magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
1: Igen, nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletek, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, amíg kim voltam.
2: Gáborkám, úgy, elégedett voltál a mai adással?
5: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor? Jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
5: Visszamegyek Győrbe most este. Igen? És akkor onnan lesz Szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaújváros, csütörtök reggel, és Dunaújvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Na, ez mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
5: Így van.
3: Én Dunaújvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
5: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé, mert...
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
5: Csukott szemmel bárhová találok meg.
1: Fia, ezt el diktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk egyet. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap vele, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázz a nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a szombathelyi helyszínünkön. Jó, drága szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várjál, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Vegán Lili
1: játszik. Hát nem eszik húst, Vegán Lili, igen.
3: Vegán Lili.
1: Igen. És Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetet SMS-ben az evőversenynek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldte a vezetőség, fél, menj le, játszik Master Good-ot. Mondd el annyiszor, amész, csak tudod, hogy Master Good figyelt, aztán megeszik a srácok.
2: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Igen, Laci elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra,
1: Sopraniak. Köszönjük, puszi, szép esét mindenkinek, sziasztok, ciao, ciao.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi ma is lát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
14: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Várólista nélküli endokrinológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Veronek László endokrinológus januártól már fogadja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
16: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670 70 87 869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
17: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
18: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
17: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
18: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
17: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
19: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdesd te is a leghatékonyabban el! Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon! Kérj

0: Márciusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy kedvestes indul a Diszkos Hit Radio Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
2: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
1: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vinny cover-ével indul a Diszkos Hit Radio Show. Jó szórakozást mindenkinek!

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show, nem 3D-ben, hanem csak kettecskén, romantikusban, DJ Junior és Bárány Attila stúdióban. Bár is jövök az ünnepetekkel, ez Junior kedvenc rovat, egyébként meg a hangvai érzéket nem szoktam.

0: Az van valami, és miért?
1: Ez a ezek magyar nevek.
0: Igen, szólok, igen. Tehát nem Adi leszek, Adoniszok, Dalmák, Germánok és Koráliák ötünneplik a névnapjukat. Szülőnapos pedig az ismerőseim közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a Rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el, és megyünk tovább Alex Kenji-vel, jön a Bambolé a diszkosítva.

0: Üdvözlök, tisztaságú magas BPM tartalma, Adrien színnel diszkosít a Rádió 1-en, bár a Nyati Ülös, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és ezen szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most menjünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól.

egy csak igazi ma is Láger, mely diszkosít Radio Show, kettesként DJ Juniorral és Bárány Attilával. Viszont itt vagyunk már 20 éves, Hanvai PG hozza ma is az igazi ma is Lágereket, illetve a legnagyobb klubkedvenceket, és együtt leszünk méghozzá jövő héten három alkalommal is. Úgy tessék elképzelni, 20

0: évfordulóját.
1: És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videóklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkósít lesz. Mixelünk egy órát, a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja Roberto Vinivel, a sebek mélyén szól a diszkósítás. Yeah.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en. Hamvai Pécsi mixet az elmúlt egy órában, de nem ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt. Tartottuk a frontot. Most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban. Ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák. Délután 4 és 5 között lesz Diszkocsit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonat, hogy Diszkocsit pizzát majd pátyot. Ez is egy külön esemény. Hamarosan kikerül egyébként minden információ. Hamvai majd intézi a Diszkocsit Facebookjára. És jövő pénteken és szombaton is lesz Diszkocsit Túrkevén, illetve Bonyaszvacsején találkozunk, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, mert annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba, minden információ rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra Diszkocsit itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem mindent tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az ide

0: és a zenéi is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow és előtt a Rádió 1 Live Mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco, itt a Rádió 1-en.

0: után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: múlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: a főtéren. Na, Jauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: hallottok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Kedv van, ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg is magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributtól a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák csajszi. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson, szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni. Ott csak egy-két órás szettem lesz. Gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek. Tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jauri! Jó bulikat kívánok neked! Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál! És jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is My Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd városbelépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, Csaki Gabi vagy Slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés.

0: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedves tét. Hello Christopher!
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, ez zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Where Is My

0: A Switch Disco, valamint Accent, részletek a Rádió1.hu-n. Christopher.
1: Amiből szépen jövünk ki, az Bob Sinclairnek és Kiesának volt egy újdonság, az I Can't Wait, egy zseniális kis dal, ami pedig alattunk jön, az Frank Rizzardo-nak a Shinjuku dala, ami egyébként most letarolta a house listákat és a beatportot is, úgyhogy egy abszolút peak dologról van szó. Tehát még egyszer Frank Rizzardo, Shinjuku, csak itt a Rádió1-en, World is My Radio Show.

0: Bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható is látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne feledjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel vormapolunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát! Szépen!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.

0: tőle, nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi magát.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint Number One, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm The Drama-val. A különbség az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-szel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.